0: szólt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció, jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól, ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!
1: A Rádió 1-en

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, abszolút nyári hangulat a folytatásban. Alex Kenji-nek köszönhetően, jó kis olasz tech house a folytatásban, a szakmabeliek körében óriási tiszteletnek örvend Alex Kenji, Alexandro Bacci, egyébként a polgári neve, olyan gigászi nevek pörgetik

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Hypoton! Az olasz DJ producer a folytatásban, David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin, hogyha azt mondom, hogy...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka. És hajnalban is. Ilyen titokzatos, sejtelmes zenék, mint a Stadium X és Metzger Viki közöse. Ja, Vikiről jut eszembe. Ugye Campus Fesztivál lesz jövő héten, és a héten a Tisnél és Juhász Gergőnél, és a reggelben Balázséknál is lehet páros belépőket nyerni. Bizony. Mert hogy kint lesz a Rádió 1 stage, Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi Begi, Metzger Viki és Jauri is fellépnek majd. A Stadium X-ek közös dalt hozom most. Ez a Let You Let Me Go.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca, nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift, szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy nem be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár, aki nem viccel, hogyha fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert egy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja. Na kit hozok? Na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is My Husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, köztük olyan DJ-k, producerek, akikkel nemrég együtt bulisztunk a születésnapi fesztiválunkon, Sam Felt is ilyen, abszolút benne vagyunk a fesztivál szezon kellős közepén, Campus Fesztivál lesz például a jövő héten, kint lesz a Rádió 1 stage is, Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfi, Begi, Metzger, Viki, Jauri is ott lesznek a fellépők között, és napközben Atisnál és Juhász Gergőnél is lehet páros belépőket nyerni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A DJ legenda Avicii után pedig Joe Ekkori barátunk, akivel a tavalyi születésnapi fesztiválon együtt bulisztunk, és egy olyan dal, ami egy elég nehéz időszakban jelent meg, és ezzel nagyon sokak számára hozta el a pozitív energiákat, a Covid kellős közepén konkrétan. Hát akkor időzítette ezt a dalt, és úgy volt vele, hogy lehet, hogy nem a legmegfelelőbb alkalom, de pont, talán pont azért, amiért az egész világon lezárások voltak, kellett már, mint a friss levegő, ez a dal,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Különleges csalási módszerre hívták fel a figyelmünket a zalai rendőrök. Nyári táborokban fejlesztik a speciális igényű kanizsai gyerekeket. Kánikula lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről a Zalavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona, a szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött, azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be a vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva pénzt kért a férfitől, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak, ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Idén is nyári táborokkal segíti a szülőket az Alapítvány az autista gyermekekért. Múlt héten az Alapítvány Kiskanizsai Közösségi Házában tartottak programokat, amelyeken 8 speciális igényű gyerek vett részt, írja a ZAOL. Délelőttönként kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok, ahol alkotás közben fejlesztették a finom motoros készségeiket, délutánonként pedig élményprogramokat szerveztek számukra, ahol a kommunikációt, az együttműködést és az önállóságukat erősítették, vagyis voltak lovagolni, emellett tartottak neki környezetvédelmi és zenés foglalkozásokat, de volt kutyás játszóház, közös fagyizás és vízibomba csata is. A következő turnus jövő héten tartják majd. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés, a gazdálkodóknak pedig számos kihívással kell szembenézniük, például a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
3: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, tehát ez tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Igazi nyári időben bízhatunk ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporos zivatarok sem áztatnak minket, de a szél néhol megélénkül. 30-32 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is napos időre számíthatunk, de kisebb záporok bárhol előfordulhatnak. Pénteken újra száraz, napos időt ígérnek a meteorológusok, és az nap akár 33 fok is lehet, a szombat pedig újra kisebb esőket hozhat majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
6: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvik, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfibegi, Metzger, Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzger Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Édenszól már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A

0: dolgozik, és a hatkor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz? Egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérésre házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac. Adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz, 2500 forint per vedér? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ez kicsit megkívántam, az igaz, hogy látom azt a vizet abba a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mert ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék embernék. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, hogy... más nem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy ő önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Áll a Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
3: nincs tom... ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalma,
2: ha igazi átverésre vágytok, akkor én tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4-6.
2: Este 4-6, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Tamás nem ember azért hívott, hogy én nyertem 150 ezer forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó, Nyíregyházán.
2: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
2: a Sárkány
3: ezt nem mondta,
2: utca.
3: Csak Sárkány
2: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Hát ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontos ez.
1: De várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejj egy csávó este 4-6-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 ezer forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jaj, a város se mondta meg. Nyertél 150 ezer forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te oda mész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs tére.
2: Én nagyon jókedi beszélgetést bekezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az orcinális is. Azt nálatok is van. Van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hagyjad már
3: itt
1: ide.
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lircos a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott angol. Szia, feleségem, ön nyert tegnap 100 000 fontot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
3: Lesötétít ablakunk mergába.
1: Tehát mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy mi
2: van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere, elfogad.
1: Megkéselték Ráskó Esztert.
2: Nuncsakú szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezéből, és hazaverték vagyok.
2: Na várj, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy Imádom. És ugye ezt adok pukkerásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullám, Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdekli.
1: Egy olyan üggyel való kapcsolatosan. Ő volt
2: ő az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás névem.
2: Ugye többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
2: Hányan nyertétek még meg a 150
4: szép jó napot kívánok, kedves ullam. Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
2: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
2: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
2: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van.
2: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások voltunk a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Nekünk már komolyabb dolgok foglalkoztattak.
2: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát a 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
3: Mit tanultál tőlük?
2: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
2: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az
3: majd
1: abszolút
3: megfogsz.
1: Nem.
2: Igen, de hogy nálunk a tínédzsereknek az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokban
2: semmi.
1: Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
2: Ez egy tökéletes, és nem száradt el? Nézd meg!
1: Nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
2: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát

0: egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsonyon, szeretett lángja halványában.
2: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus végig.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, hogy mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
0: Érdekel. Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
0: Többen fáján. Írják, hogy amúgy akinek tehát a mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép, a terasz ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
2: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen, hogy
2: szarok a világra,
1: megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
0: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfát, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, igen, hogy mi van ott.
0: Mikor porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
0: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
0: Tehát, hogy akkor, ha a karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
2: tényleg,
0: volt?
2: Tényleg a nyuszi? No. Hello.
0: Szóval az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
0: És mi, hogyha ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani,
0: igen,
1: egy évig?
0: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
0: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
0: Ezek modern gömbök, tehát szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokat. Igen.
0: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
0: Azt mondják,
1: hol vette a fenyőt?
2: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
0: ebben
1: megfáradnak.
0: Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
0: hát ez
1: rajta.
0: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen.
0: Ez nagyon
1: akkor
0: durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
0: Te fogadjuk, hogy ütetted a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kivittél a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk egy hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy három hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Isten, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, meg nem jön fel a kukás autó az utcában?
0: Nem megy fel a
1: kukás. Nem, le kell vinned a kukát.
0: Hát ilyen lehet az.
1: Szerinted mire tartok három szomáliait?
0: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek. A szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem lennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy három szomáliai lakók ott. Szerinted mi dolguk van?
0: Akartam kérdezni, hogy végül is a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
2: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
2: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csináljátok! Itt van, hát miért most... állnak fák júniusban?
0: Azért, hogy a csontváznak nem a Halloween-i díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakarosszékbe. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
2: Nem kell vele szórakozni. De... Viszont bármikor ünnepelt.
0: Jó, mi az a dolog?
2: Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy

0: Ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
1: Nem, az mindig csak ilyen
0: furcsa.
1: Azt akartam kérdezni, Bársony, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
0: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
1: Ez azért, kire voltak volna.
2: De mert mindenkinek ki.
0: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
1: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
0: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
2: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
1: Kocsikulcs például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba, és van már 3 pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
0: És évek óta ott van.
1: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
2: hiányozna,
1: van.
2: Hiányozna, ha nem lenne.
1: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
0: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
1: De milyen irányból?
0: Hát elkezdesz többedni.
1: De közben miért úgy cseszed a mellemet fogdosnád?
0: Nem csak a melledet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
1: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
2: Az is
1: többet.
0: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
1: Akkor ez egy beruházás?
0: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
1: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd teszem, az nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Lapozz rá a nyárra. Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medve szőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fogorvosok jelentkezését várja a kanizsai önkormányzat. Nem lesz áram több zalai településen, sok napsütésre és 30-32 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fogorvosokat keres Nagy Kanizsa. A város önkormányzata hirdetett pályázatot vegyes fogorvosi körzetek betöltésére. A közösségi oldalon olvasható kiírás szerint a Szent Imre utcai rendelőben kell majd dolgozniuk a szakorvosoknak, ahol a 2-es, a 3-as, a 4-es és a 8-as körzetbe tartozó betegeket kell ellátni. Ezek a körzetek ugyanis már hosszú ideje nem rendelkeznek saját orvossal. Azok pályázhatnak a pozíciókra, akiknek egyetemi végzettségük van, fogorvosi diplomával rendelkeznek és büntetlen előéletűek. A pályázathoz pedig egyebek mellett a diplomájuk másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt és az egészségügyi alkalmasságuk igazolását kell benyújtaniuk. A jelentkezéseket folyamatosan várják az önkormányzat egészségügyi alapellátási intézményében, ahová postán, személyesen vagy online is el lehet juttatni a pályázatokat. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Malentiben, Zalabéren, Zalamerenyén és Zalaszentgróton nem lesz áram, csütörtökön és pénteken pedig Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentgróton szünetel a szolgáltatás, írja a ZAOL. Az áramszünet nem érinti a települések valamennyi utcáját, az EON már korábban értesítette azokat, akiknél nem lesz áram. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez annak érdekében, hogy a villamos energiahálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is, ezért a szolgáltatást néhány órára állítják le. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. A szegvári öreg tölgy lett az idei év fája. A legalább 150 éves Kocsányos tölgy képviseli majd Magyarországot az Európai Évfája versenyen, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotás Alapítvány igazgatója.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Napos, száraz időnk lesz ma. Estig mindenhol sokat süt majd a nap, és sehol nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk. A kicsit szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Az időjósok szerint holnap újra kisebb esők zavarhatják meg a napsütést, de pénteken már napos, igazi nyári időben bízhatunk, és aznap akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők. Most úgy tűnik, hogy szombaton újra lehetnek záporok, vasárnap viszont napos, száraz idő várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Mégse! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után 18 perce, Júli, hello!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Feri, jó reggelt!
3: Szevasztok!
1: Kicsit esős, kicsit hűvös, kicsit borongós, átverekedtem magam, ott Velence környékén, meg Fejvár környékén, azért most ott ramazúri.
4: Rendesen?
1: Na, rendesen szakad az eső.
4: Hát amikor én elindultam, három ilyen nyomorult csepp volt, és mondtam is magamnak, hogy rohadjon meg már ez az egész, hogy mindenki teleharsogta, hogy itt most özönvíz, itt most a végre telik a tó, iszik a
1: természet. Hát az nem, akkorát nem mondtam.
2: De tegnap nem volt, mert néztem a radart, és akkora piros nagy folt ment végig az egész Balatonon.
1: Kaptunk belőle. Kaptunk belőle egy kicsit. Én a pergola alatt aludtam, kint a teraszon, és megérkezett. Igen, dörgött, villámlott, megérkezett nagy széllel, aztán elcsendesedett, tehát, hogy átment rajtunk, de volt
2: lefújta
1: minden.
2: Lefújta a pokrócot.
1: Lefújta a pokrócot, rám fújta a madarakat, volt minden, úgyhogy jó volt, kell egy kicsi eső, meg egy kicsi felfrissülés, de most azt nézem, hogy ez lesz, gyerekek, vége itten
4: a jó világ.
1: Megyünk Szabira lassan, aztán megérkezett a 23 fok jövő héten. Úgyhogy...
2: De hát ne szórakozzatok már, hát hol van ez? Hát éppen most nézd olvastam, meg. Hogy Franciaországban megdőlt az európai hőmérsékleti rekord, ami 47.
4: Nem jön Franciaországban élünk, Júli.
1: De nem jön ide.
2: Megállítja a vaskupola.
1: Jövő héten 23, 24, 22, a hétvégén a 28, tehát ez a július, azért ez nem vág annyira föl. Ez amennyire szétijeszgettek minket, simán átlagon alul vagyunk.
4: Jó, mondjuk
1: tehát,
4: én tegnap este ben voltam a belvárosban, este 10-kor, 30, még egyszer mondom, 30 fok volt.
1: Az kemény, de a gyerekek, ez igazából ez lenne a normalitás. Ez sem sokat, meg legyen meleg.
2: Én sem éreztem nagyon, hogy tegnap olyan nagyon felfrissült volna.
4: De most idézem. A szerda hajnal kellemesen hűvös idővel indul anyád. 25 fok volt reggel 5-kor.
1: Igen.
4: 25.
1: Ahogy átjössz az ivatarba, ott egy kicsit lehull egy kicsit, ott lehűl, de egyébként nem vészes. Viszont azt nézem, hogy a jövő hét azért olyan nagyon nem leszünk elengedve.
4: De nem is gyerekek. Megyünk szabadságra.
1: De nem is megyünk szabadságra.
4: Úgy, hogy mindenki legyen csöndbe.
1: Így van. Jövő héten még vagyunk, és utána vagyunk majd a szokásos júli utolsó hete, meg az augusztus első hete. Úgyhogy tulajdonképpen az Oti bulival zárul a szabadságunk. 8. a szombat, és utána hétfőn kezdünk.
2: Kipihentem frissen.
1: Minden infot el kell mondanom a következő másfél hétben, mert aztán kalapkabát.
4: Aztán hiába kiabálsz, nincs előtted mikrofon, haver.
1: Ott már nincsen mikrofon, csak az Instagram, meg
2: utána,
1: a Facebook.
2: Utána már csak úgyhogy... a 120 millió követőd az Instagram.
1: Ja, úgyhogy el kell mondani még egy csomó dolgot majd. Jól van, meccset kinézte?
2: Hát, na most álljatok meg.
1: Na.
2: Mikor lett a 10.000-ből 100.000?
1: Tegnap.
2: Ja?
4: De nem veled.
2: De nem veled.
1: Nem veled.
2: Aha,
1: veled.
2: Persze.
1: Tehát, hogy nem veled.
4: Azt próbáljuk meg elfogadni, hogy itt párhuzamosan mennek a dolgok. Jó?
1: Nem veled. Tehát,
4: nem mindig.
1: Meg
4: nem.
1: Is lepődtem a beírásodon tegnap. Mert ugye én betettem a közösbe este kettő darab...
2: Hogy ki mire fogadott. Én nagyon lelkesen mentem előre, hogy én a spanyolokra.
1: Igen, de kivel?
4: De mikor?
2: Még beszéltük is.
1: De nem lesz mindannyiunkkal. Hát itt egy szem
2: a Zsüllel is. Anna is.
1: Itt face to face van egy fogadás. Mi van?
4: Adásban?
2: Mikor voltam hétfőn. Igen, és ott azt mondtam, hogy én 10K-t teszek arra.
1: De akkor meg kell nevezni az ellenfeledet, bele kell nézni a szemébe. Tehát ez a mindenkivel fogadtam, ez nem fogadtam senkivel. Itt face to face fogadások vannak.
2: Na menjetek már! Hát már...
4: De azért kivel? Nem fogadhattam, mert én ugye mindig is azt mondtam, hogy a spanyolok mennek ebben tovább. Tehát én mondjuk az oldaladon kéne álljak, és nem emlékszem, hogy kerestem bárkin is 10.000 forintot.
1: Én sem emlékszem erre a fogadásra. Én akkor meg kell nevezni,
2: tartod
1: velem vissza. Szemben? Tegnap az Eszter és a Feri általam belehergelődött egy kilós fogadásba.
2: Igen, azt tudom, és hogy az Eszter az nagyon-nagyon szomorú volt tegnap este.
4: Hát nem is kell fogadni,
1: egy kicsit, az esélyesebb franciákat kapta meg, tehát hogy igazából nem volt rosszul, de jobban játszottak a spanyolok.
4: Én még az Occot is bemondtam, hogy ugye a spanyolokra van a rosszabb Occ, tehát hogyha ők nyernek, az lesz a nagy csoda. És akkor itt a Balázs is azt mondta, mindenki azt mondta, hogy igen, a franciák, hát fölünk
1: föl, azért, de akkor ez egy kilócska, és behajtjuk. Tehát ez most nem fog
2: járni. Ébredtem ma reggel. Hát mondom, nem lesz túl tisztességes eszterembe hajtani a százat, mert nem voltam itt, de hát tulajdonképpen én már hétfőn megtettem a tétemet.
1: Nem.
4: Arra jós hogy kapaszkodsz egy olyanba, amihez semmi
1: között. Azt hittem, hogy kerestél egy kilót.
2: Hát azt.
4: De mi? Hol?
1: Hol?
4: De hol laksz? Hol élsz?
2: Hát mert én hétfőn kinyilatkoztattam, hogy itt a spanyolok fognak
1: szerepítni. Szerintem meg az argentinok nyerik a VB-t 1 millió, majd aztán bejövök hétfőn, és azt mondom, hogy fogadtam be lehetetek 1 millióba, hát ez nem így van. Hát meg kell nevezni a párbaj ellenfeledet.
2: Ez most nagyon fáj.
1: Tartod velem szembe, hogy a spanyolok nyerik? Igen, tartom. Mennyit teszel fel? 20-at? Jó, tartom. A 20-at, csak van egy 50, van egy face-to-face fogadás. Csak így bemondom, hogy szerintem a spanyolok 20. Hát
4: és most már 100,
1: és most már
2: meg is kérdeztetek, hogy mennyit teszek rá, és mondtam, hogy egy 10-ecskét ráteszek.
1: Hallgassuk, jöjjön a pályabíró.
3: Jó reggelt, sziasztok, meghallgatom ezt a hétfőt. De egyébként emlékszem arra, amit a Juli mondta, tehát ő valóban ezt mondta, de hát ti tegnap ugye hárman fogadtatok, abban sajnos nem volt benne a Juli.
1: Én voltam, nem, ott igazából ott face-to-face fogadás volt, én voltam a behergelő. Tehát én mondtam, hogy gyerekek, most már kívánok valami nagyot, tessék belállni egy nagyba, Eszter megkapta a franciákat, felé a spanyolokat, és egy kiló felkerült az asztalra.
2: Az oldalról.
1: Én itt oldalról, igen, belehergeltem, és aztán tegnap betettem a közösbe, hogy most akkor ki fogadott, kire, mert nem rekkezze. Erre Júlia azt, hogy én a spanyolok 20. Hát mondom, is voltál adásba. Nem is emlékszem, és ez a kérdés a Ferinek, meg az Eszternek szólt, hogy most ki a francia csapat, ki a spanyol csapat. Erre jött Júlia, és mondta, hogy én fogadtam a spanyolok.
2: Százas. Tényleg egyszer érek oda.
3: Ezt akarom mondani, szegény
1: mondja. Ez is fogadás. Fogadtál, nem tudom, kivel, de valaki, hol, hétfőn, mivel,
2: 20-at. Az 5 teli találatost, és nem adtad fel a szelvét.
1: Ez tulajdonképpen az.
4: Jó, ha bedobjuk hétfőn a 100-ast, akkor beleálltál volna?
2: A 100-ban nem.
1: De akkor most ajánlok neked valamit, bár nem szívesen veszem el a pénzemet, nevezd meg a párba ellenfeledet, és ma az angol argentinra állok elébe. Tehát, hogy itt vagyok. Most a Feri Eszter fogadott, akkor választhatsz csapatot, jó, és választhatsz összeget. Na, ennél gálásabb nem tudok.
3: Ez lenni. Jó, oké, okay. Rendben.
1: Mondd azt, hogy angol vagy argentin, nevezd meg az összeget, tartom, és az ellenkezőjére teszek. Na, így zajlik egy fogadás.
4: Nem
1: látod, normálisan.
4: Fogadjatok, mert nem ma van, de...
1: De ma van.
3: Ma van, ma van, ma van.
4: Nem holnap?
3: Nem, ma van.
4: Biztos, nincs szüle?
1: Nem, nincs szüle. Nem, hát ugye most igazából próbálják egy időbe hozni, hogy ne tudja az egyik csapat mondani, hogy én a döntő előtt 8 napon adnám, tehát egymás után van, amikor még egy napon játszották.
3: Eleve pikáns ugye ez a dolog, mert ugye ők nagyon szeretik egymás hírhetten, ugye az angolok, meg az argentinok, a Falkland-szigetek miatt, meg ugye hát az Istenia miatt.
2: Jó, azt mondom, Németország, Horvátország döntő.
1: Igen, Németország játsza a döntőt.
4: Jó, ezt én tartom.
2: Németország, Jugoszlávia.
1: Ötvenet a belgákra. Tehát ennél elegánsabb, most nem tudok, hogy heversz a parton fekszel, földön vagy,
2: kapálózok,
1: és az, hogy jó gyerek, felemellek ebbe a fogadásos játékba, tudod, mikor a nagyi beviszitek a karácsonyfa, és azt jelent, arra nézi, nagyi ott a karácsonyfa.
2: Fogja meg a csillagszóró.
1: Igen, nagyi már nem lát, nem hal, de még beállítják irányba, hogy ott a karácsonyfa.
2: Igen, nagyi. Igen, mosolyogjon, mert még fotó készül.
1: Készül a fotó.
2: Ez még berakjuk az albumba.
1: Mondom akkor, tehát játszanak az argentinok, játszanak az angolok, ma este 9 óra.
2: Argentina.
1: Nevezd meg, hogy ki?
2: Argentina.
1: Összeg?
4: Gyerő.
1: Nem kell nagy olt.
2: 50.
4: Opácska!
3: Azta, de izgi!
4: 50 játékpénz.
2: Jack vagyok!
3: Neked? Akkor maradt Anglia? Jól hallom,
1: hát
3: Balázs!
1: 50 érted? Hát az...
2: 50. Argentina.
4: Nem fog hiányozni, Juli, mert ezt most
1: gyerekek nem sokára iskolába mennek, tornacuc kell nekik, cipőt kell.
4: Tudod.
1: 50-et hát így feldobsz.
2: Lekapcsolják az államot.
3: Lehet, hogy 100 lesz belőle. Hello.
1: Én velem szembe sose hergelek. Őket behergeltem tegnap egymással szemben. De én nem viszlek olyanba, amit nem akarsz menni. Csak olyanba menjél.
2: Téged nem viszlek olyan dolgokba, amit nem akarsz menni, mert te kis szerencsét.
1: Saranyos vagy, hát most miért vegyem a pénzet?
2: Nyomorult vagy.
1: Tehát akkor teszel a kire? Argentinokra.
2: Nagyokat teszek rá.
1: Argentinokra. Jó, én a gyerek miatt az argentinoknak drukkolok, mert nagy messzi...
4: De most egy másik kérdés. Kire teszel? Nyilván akkor angolokra.
1: De akkor angol. Úgyhogy jó, tartom.
3: Jó, Feri, te benne vagy a fogadásban?
1: Nem, ez face to face.
3: Ez face to face.
4: Nem tudsz, hova szállsz be, hogy a franciák nyernek? Vagy...
1: Ő hátradőlve koktélozik, és ír az Eszternek egyre a határozott hangvitelű SMS-t, hogy még mindig nem jött meg az utalás.
4: Nagyon várom
2: a... Te a fogadásban lehetne azt,
1: nagyon hogy... várom az
4: utalást.
2: Feri is argentinára tesz. Én is argentinára teszek, és akkor kettőnknek utalsz akkor, amikor mi nyerünk.
1: Ez a face-to-face, ez egyszerű.
3: Egyszerű. Jó.
1: Ez egyszerű. Jó. Azt úgy szoktuk csinálni, a csoportosabb benne van mindenki, hogy akkor mindenki mond egy eredményt, és aki eltalálja, annak utalnak a többiek. Tehát azt mondod, hogy rendes játékidő 2-1. Eltalálod, akkor mindenki becsenget neked. De ez a face-to-face, ekkora tétektél, én ezt jobban, jobban csipolom. Tessék?
2: Magyarországban
1: nem van. Magyarországban nem van, igen.
4: Nem nagy a különbség. különbség ott-szokban, de te állsz arabul, Juli. Adj egy ötöst, gratulálok.
2: De én mindig innen jövök föl.
4: Igen, mondjuk innen jössz föl. 1.79 Anglia és Argentina 2-0.
3: Jó, hát majd meglátjuk. Figyelj,
1: kettőt villan a Messi azért. Ott van a Bellingham a másik oldalon. Jó meccs lesz. Szerintem jobb meccs lesz, mint a tegnapi, bár a tegnap is se volt azért annyira szar meccs, mint amennyire a spanyolokkal vártuk.
2: Tudod, mi lesz? Messi kiszáll a pályára, majd elbotlik a cipőfűzőjében. Köszönöm, Juli!
1: Ez olyan Messi is. Igen. Jó. Benne vagyok.
2: Egyetlenes.
1: Én néztem tegnap is, a második félidő második felébe azt mondtam a gyermeknek, hogy örülök, hogy veled néztettem a meccset. Öröm volt itt. Végignézni, el meg aludni. 2-0-nál belőtték a másodikat, és akkor elég volt.
2: A második fél idő
1: viszont. Az már nem nagyon, az már nem fordult.
4: Az utolsó 5 percben 2-0-ról 3-2-re fordítottak.
2: Ja, igen.
4: Volt már ilyen. Láttunk
2: már ilyet.
1: Juli, ne Argentinát mondd, én is arra raktam.
4: Kérlek, Juli, de.
1: Na jó, gyerekek, oké, meglátjuk. Mennünk kell, mert Zsulci integrált játék, borús idő ide vagy oda, indul a szerda reggel, úgyhogy írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: a Vodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage, egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy kitalált lakással csalt ki milliókat egy idős asszony, kőkereszteket újítottak fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön, ma igazi nyári időt élvezhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa feletti lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik, ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Egy nem létező nagykanizsai lakással csalt ki milliókat egy 83 éves nő. Vádat emelt ellene a nagykanizsai járási ügyészség. A vádirat szerint a nő még 2023-ban került be egy Letenyén lévő idős otthonba, ahol bizalmi viszonyt alakított ki egy nővel, akinek az édesanyja szintén az otthon lakója volt. A vádlott elhitette a nővel, hogy van egy kanizsai lakása, amit szívesen odaajándékozna neki. Még egy nyilatkozatot is aláírt erről, amelyben a lakás pontos címét is megjelölte. Csak hogy az ingatlan nem létezik, nagykanizsán még épül. Sincs azon a területen. Az idős asszony ezután több alkalommal is pénzt kért a nőtől azért, hogy kifizesse az átíráshoz szükséges költségeket. Összesen 5,5 millió forintot csalt ki az áldozatától, a pénzt pedig elköltötte. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól, írja a ZAOL. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Ráczkopási család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Az egyesület jóvoltából a Balatongyöröki templom előtti kereszt is megújult, ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta. A környék egyébként bővelkedik ilyen alkotásokban. A 80-as években több mint 200 keresztet, 57 szobrot és 18 fakeresztet számoltak össze, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Igazi nyári időben bízhatunk ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporú zivatarok sem áztatnak minket, de a szél néhol megélénkül. 30-32 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is napos időre számíthatunk, de kisebb záporok bárhol előfordulhatnak. Pénteken újra száraz, napos időt ígérnek a meteorológusok, és az nap akár 33 fok is lehet, a szombat pedig újra kisebb esőket hozhat majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na már itt is vagyunk, elhúztuk ezt a zenét, egy kicsit rövidítettünk. M3-ason Babati pihenőhelynél Budapest felé baleset, nem tudom, van-e hozzá köze, de valami nagyon íg arra felé. És jött egy kedves SMS. Általatok szeretném megköszönni annak az embernek, aki az Enyhing Siófok körforgalomban állt, hétfő reggel egy táblával a kezében, boldog hétfőt feliratta, kicsit szebbé téve a napomat. Nem tudom, hogy ez az az ember, aki Budapesten szokta ezt csinálni, és nyaralási idejéből szállni időt erre. Ha igen, akkor még nagyobb elismerés érdemel. Köszi, hogy beolvasátok, Üdv Zsolt. Nekünk ez témánk volt, ugye?
2: Igen, tehát igen, erről, és te nem nagyon szeretted. Erről azt tegyük hozzá.
1: Erről mi beszéltünk, igen. Hogy...
3: De virálisá vált egyébként a faszit, tehát több követője is van már.
1: Igen, nagyon-nagyon szeretik. Nem tudjuk, hogy ő állt-e Balatonon, aki Pesten egy táblával, de hát beszélgettünk róla hosszan egyszer egy blogban, hogy... Szeretjük, vagy nem szeretjük az ilyen? Hogy hívta a hallgató? Kispolgári jótékonykodás. Igen, igen,
2: elég
1: igen.
2: Megosztó volt.
1: Megosztó volt, mi is.
2: Sokan imádják.
1: Igen, mi is egy kicsit megosztva álltunk a dologhoz. Visszatért a Bajai Halászlé Fesztiválra a híradós, nagyon várom a műsort, ebben majd belehallgatunk.
2: Az, nincs hol ugye nyilatkozzon, vagy nincs hol tudósítson, mert még mindig nincs műsor. Én pont most vettem észre, ugye én most hát hónapok óta motorral járok reggel, és így nem tudok rádiót hallgatni, és ma autóval jöttem, beültem, mondom, végre belehallgatok a kedvenc, úgy van.
1: Igen, a Termés 346 Kossuth Rádió. Tudom, hallgatom én is, mikor jövök Balatonról.
2: Én nem tudom, annyira kikapcsol, vagy tudod, olyan lényegtelen jó. Hírek tulajdonképpen számomra, nyilván a mezőgazdaság nem is értek hozzá, de olyan jó hallgatni. 5-től 6 óráig. Van a Hajnal Táj című műsor.
1: Búza Termés.
3: És én kellemesen monoton hangon, hogy
2: nem, átbeszélgetnek,
1: interjúkos vannak. Mennyi a búza, milyen tudósít, megszólal egy szakértő, jött a sikér, és akkor most milyen gombakat talált el az Alföldi Bú, elmondja, én szoktam hallgatni, ráfűzöl egyébként. Nincsen.
2: És képzeljétek el, hogy semmi.
1: Utolérte őket is.
2: Hát de azon gondolkodtam, hogy ott mi az Isten. Tehát mert ahogy a híreket nem adják meg a híradó, majd újra szerveződik, azt megértem. De hát szerencsétlen agrárműsor, a Hajnal Táj című műsor.
3: Be voltak kötve.
2: És a Keddi Horgász magazin, azzal mi van? A szerdai állatorvosi, hogy hívják, rovat, azzal mi van? Azt miért kellett kinyírni?
1: És mindent kinyített, semmi nincsen. Vagy
2: a Bartóknak, a zenéje. A Bartóknak a zenei kínálatom.
1: Az még menő lenne, Avicii szól.
2: Menő és bátor.
1: De lehet, akkor teljesen új programstruktúrát készítenek elő, nem? És akkor addig töröltek mindent, azt meg a legegyszerűbb, addig akkor zene.
3: Kinyírják a mezőgazdasági magazint.
2: Na, de ez egy súlytalan volt politikailag, most valljuk már be, hogy ott azért nem volt sok propaganda.
1: Igen, ott sok minden nem hangzott.
2: És pont azért hallgattam én is.
3: És képzeljétek el, hogy csinálnának egy reggeli műsort három bitang jó műsorvezetővel.
1: Imádnám.
3: És egyszer csak itt...
2: Végre
3: mi az Isten? Honnan?
1: És a Kossuth Rádiót megbüntetni a zene már, mert kiskorúaknak nem tudom, mit csináltak, tudod? Ú, de szeretném.
3: Ciznak, fügyiznek.
1: De jó lenne egyébként. Igen. Igen. Jaj, gyerekek, 163 nap, és karácsony, a disznóvágás, mi már tegnap letudtuk, Szabika, köszönjük szépen. Ne kezdjünk még el erre számolni, gyerekek. Nyáron nem számolunk vissza, nem nézzük a nyári szünet végét, nem érdekes, hogy rövidülnek a nappalok, csak rozék, fröccsök, és fesztiválok is buli, úgyhogy nincs még, messze van még.
3: De egyébként én olyan meglepődve vettem tudomásul, hogy mostanában reggel, amikor 4:30-kor megcsörren az óra, hogy már olyan szürkület van, tehát nem az a kristályos.
1: Ja, igen, hát rövid, persze. Abszolút, azt már ezt is érzed egyébként, hogy napos esték már egy kicsit úgy hamarabb sötétennek rád, igen.
3: Most küldik egyébként a hallgatók, hogy mi ég, kamion gyulladt ki Nyíregyháza felé az M3-ason, és itt vannak videók, hát itt atya ég. Tehát nézd meg ezeket a felvételeket ott.
1: Igen, megindultunk.
3: Aha, Dani küldte például fotókat, meg videókat, és ott lángol valami, de nagyon, úgyhogy ott biztos, hogy óriási dugó lesz.
1: Igen, Nyíregyháza felé M3-as most. Te jó Isten, gyerekek, szalagkorláton át. Ez a bagi pihenőhely, ez nem tud megoldódni. Ott valami átok van.
2: Ott egy ilyen vízeres csávot rá kéne engedni, hogy hova tereljük azt az utat, mert hogy ott mindig van valami.
1: Igen, ez a kamion ez felborult, átesett az oldalára, és közben lángol. Tehát, hogy így. Egy ilyen Arnold Schwarzenegger katasztrófa film forgatás képei egyébként.
3: Aszód és Gödöllő között.
1: Igen, lesz itt minden. Köszönjük szépen, küldjetek, ha van. Van friss, jó, itt van a játékosunk, haló!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Hello!
3: Micsoda határozott.
1: Lendület, Norbi, honnan hívtál minket?
4: Most jelenleg a gyógyszergyári útról, Váci útról kanyarodva le, de amúgy meg jelenleg Pécerről, vagyis ott lakom.
3: Mivel foglalkozom, mit csinálsz?
4: gépkezelőként dolgozom, nehéz gépkezelőként dolgozom.
1: Nehéz gépkezelő vagy, és oda mész most éppen munkába?
4: Igen, csak félreálltam.
1: Na, jól tetted, Normi. És milyen gépet kezelsz, hogy mit csinálsz?
2: Nehezett, hát nehezett, azt mondtam.
1: Igen, nehezett.
4: Nehezett, igen, nehezett. Homlokrakodónak nevezik ezt a

0: Hogy nem? Hogy
1: akkor 3-2, tessék.
2: Ez egy gyerekkori álom volt? Azért lettél nehéz gépkezelő?
0: Ez egy nagyon gyerekkori álom volt, pontosan.
2: Mikor indult?
0: Homokozóban? 5 évesen.
2: 5 évesen?
0: Szeretnél még kérdezni?
2: Nyugodtan kérdezhetsz bármit.
0: Én szeretnék kérdezni.
2: Kérdezz.
0: Mi a lényeg ennek a játéknak? Ezt szeretném megkérdezni.
2: Tisztában vagy a játékszabályokkal? Szeretnéd, ha elmondanám neked, hogy mik a játékszabályok? Úristen, de hosszú lesz ez a beszélgetés.
0: Kérlek, mondd el. Ezt szeretném kérni, igen.
1: Úristen, mi volt ez, te jó Isten!
0: Aki másnak Bernatát!
1: Hát mi van? Hát már majdnem csőbe úszod a Julit, és aztán egyszer csak itt bedurantottad.
0: Megkegyelmeztem neki.
2: Nagyon drágom, hogy köszönöm szépen.
1: Igen, öngyilkosságot követtél el.
2: Befeküdtél a nehéz gépkezőre.
1: Igen, na figyelj, egy kis kultúra, jól mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj.
3: Gratulálunk! Nyereménye egy páros, háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Hoppá! Na!
0: Hoppácska, ez egy gyönyörű, szép kis nyeremény.
1: Na látod?
2: Nem vagy rokon a véletlen Alekosznak?
0: Isten ments és őriz. Én egy ilyen jó embernek, Isten ments és őriz.
4: Na jó, van a lényeg, hogy mehetsz akkor a fesztiválra.
0: Szektás az Alekosz.
1: Szektás? El van tűnve, vagy mintha nem billogna annyira. Nem
0: hát, mivel amióta Ráskó Eszter kilökte a Rádió 1-es válogatásból, azóta ő eltűnt.
1: Úgy láttam posztjait, meg úgy belebeleállogat a dolgokba, de most úgy csöndben van. Talán elköltözött, vagy külföldön van? Nem is tudom, hogy mi van. Mert engem az ő lénye egyébként szórakoztat, tehát hogy szerintem egy ilyen szórakoztató jelenség.
0: Most valamilyen termékbemutatókra kérik fel, nem is tudom, gyúrás szempontjából, vagy bármi.
1: Júj, de bele kellene nézni. Nem most nagyon látok Facebookot, nem tudom, hogy mi történik a Facebookon, megmondom őszintén.
2: És fehérje porokat reklámoz, hogy mit csinál?
0: De mi hasonló, tehát úgy tudom.
1: Aha. Nagyon jó. Jól van, figyelj, akkor jó mulatás neked a Művészetek Völgyébe,
2: és kellemes
1: napot, jó?
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao.
2: Hello.
1: Kösz, hogy kisegítettél. Ha nehéz úgy mondani bármit, ha nem tudod, hogy mit akarsz mondani. Úgy viszonylag nehéz valakitől elköszönni, amíg mondanál neki valamit, de nem igazán tudod, hogy mit akarsz
2: mondani. Melyik kötöknek van ilyen jó illata?
4: Mind a kettőnknek. Tusoltunk ma reggel.
2: Nem, ez valami nagyon ilyen kis fincsi parfüm. Te vagy?
4: De én ugyanazt használom nem tudom hány éve, úgyhogy én nem lephettelek meg. Te mellé nyúltál, Vikié? Ma is?
1: Én mindig a Vikié parfümét használom.
4: Akkor lehet, hogy most a sajátodat.
1: A Viki ruháit elveszem, és a Viki parfümét használom.
2: A cipő egy kicsit töri a lábad?
1: Én nem tudom, lehet, hogy engem érzel.
2: Nem szokott, tehát hogy mindig kellemes illatotok van, de hogy nem szokott úgy megcsapni. De ez olyan egész.
4: Lehet, hogy Gyula?
2: Gyula, mi történt?
1: Gyula, mit tettél
4: Gyula
1: magadra?
4: Fürdött? Gyula fürdött?
1: Megint egy kis izért?
2: Évforduló van valami?
4: Igen, fürdés.
1: Gyula fürdött?
2: Lesz ma valami, Kuli?
5: Megtaláltam a vízcsapot.
1: Megtaláltam a vízcsapot. Visszakötötték a vezetékes vizet, ezért Gyula megfürdött. Ja, nem tudom.
2: Nem tudom, olyan nagyon kellemesen körbeleng valakit, majd körbe szimatollak.
1: Jó, szimatollt körbe, és akkor meg lesz. Meg lesz a történet. Alekosz öccse, Tibike átvette a stafétát, azt írja Barnabás, hogy Tibike futja most a nagyobb köröket, és Alekosz kevésbé fut köröket. Nem nagyon nézzük Tibike oldalát se. Tehát, hogy nem látjuk, hogy mi történik. De ha van valami, nyugodtan küldjétek, szívesen ránézünk. Úgyhogy, ha látjuk, hogy mi van, akkor szívesen.
4: Igen, volt valamilyen hír, hogy külföldre költözik.
1: Igen, elköltözött, elmenekült, aztán visszajött.
2: Én utoljára a választások környékén láttam.
1: Posztolt utána, igen.
2: Vele, és akkor, de utána aztán nem.
1: Igen, meg még az MTVA-ról is posztolt utána, hogy vége van ugye az MTVA-nak, amikor bezárt ugye a Kossuth meg a közszolgálat, arról még Zsül talált egy posztját, de lehet, hogy aktívan politizálni kezdett, vagy...
2: Tényleg.
1: Igen?
5: Most már csak olyan posztja van.
1: Csak politizálós?
4: Csak politikai?
1: De akkor most
2: örül? Boldog? Igen.
1: Azt a mindenség.
4: Még van egy májusi hír, hogy párkapcsolati tanácsadó irodát nyitott, mindenre azonnali megoldás.
1: Anna, én ezeket szerettem tőle.
4: Ugye?
1: Én ezeket szerettem tőle. Tehát ezek
4: az én gyakorlati kivitelezésemet megtapasztalja, egy életen át visszajár hozzám.
2: Ó, emlékszem, és ennek apropóján mi meg is kerestük, és az Alekoszról azt kell tudni, hogy ő a személyes interjúkhoz
1: ragaszkodik. Ő nem nagyon hajlandó telefonon beszél, azt mondja, vagy hívjatok be, vagy nem nyilatkozom. Igen. Én ezt is szeretem benne. Szerintem kellőképpen arcoskodó. Én voltam ilyen fénykoromban. Sajnos már én sem így működöm, de én szeretem az ilyet. Vagy behívtok, vagy nem megyek. Ennyi. Na. Személyesen hajlandó vagyok megszólni, telefonon ne hívjatok. Szeretem.
2: És látod, és neki ez a

0: mióta tart az arcoskodás. Azóta nagyon magabiztos.
1: Igen, a csillagintézet előtt várja, hogy a hajdu bevonuljon.
2: Egyébként, ugye? Ú, tényleg.
0: Igen. Most a tesójáról látok egy felvételt, ahol nagyon kékre festve...
1: Igen, hát ezt írják, hogy az öccse Tibike. Tibike nagyon megindult, lehet, hogy Alek egy kicsit hátrébb lépett, és most hagyja az öccsét futni egyébként, hogy kicsit menjen. Hát ott az egész család nagyon erős azért, na, szóval, hogy ott azért...
2: Még a papával kéne megismerkedni jobban.
1: Igen, tehát azért ott az egész család nagyon rendben vagy, igen. Giroszos meg kebabos helyeket reklámoz.
2: Ó.
1: Aha, tehát
2: svájci csaja van, már hogy Svájcban dolgozó magyar barátnője, és sokat van kint Svájcban.
1: Azt a mindenit.
2: Írják a hallgatók az infókat.
1: Igen. Persze, Bali, nem figyelette mostában a nőklapjába a cinderült. Így van. Az augusztusi meglepetés magazint figyeljétek majd.
0: A füles magazint.
1: Igen. Na jó van, gyerekek, oké, megyünk akkor hírezni, reklámozni. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjétek. Ha itt közben lezárják az M7-es, vagy M3-as, még nagyon lángol ez a kamion, akkor azért írjátok, hogy mi a helyzet, hogy tudjuk mondani.
0: Most egy olyan felvételt nézek, ahol Tibike felült a rezsóra, és maga alá gyújtott.
1: Nagyon jó. Na, hát én ezért szeretem őket. Hát mennyire egyedi tartalom ez a hazai, hol nyaralok, mennyire szeretem a pasimat, jaj, de jó apa vagyok, és akkor posztolok. Ehhez képest ráül a lezsóra, és maga alá gyújt. Hát nem igazán unikális. Hát nem előremutató. Hát most kezedbe vesz egy bulvármagazint, és mindenki érdeti, hogy milyen jó van, milyen boldog, milyen szerint. És rendben van, értjük, tök jó, de felülni egy rezsóra, és magad alá gyújtani. Én azt gondolom igazi tartalomgyártásnak.
0: Egyébként Barna küldte a videókat, hogyha rámész a Viber oldalunkra 654-kor, van egy felvétel a srácról, hogy kékre van festve, de teljesen.
1: Nagyon jó.
0: És meggyújtja a saját lábát. Nagyon jó. Fura fétise van ennek a srácnak.
1: Nagyon jó. Ül egy piros bográcsban egy tűzhelyen, megvilágítja magát a szagelszívóval, várjál, tehát azért ez egy koncepció. Egy piros bográcsban, amit tényleg te felakasztasz és marra pörkölted, abba víz van, fürdőgatyába fölült a bográcsra és alágyújtott. Hát, nem jobb, mint egy Görögországban nyaraltunk a szerelmemmel. Fú, de nagyon boldogok vagyunk. Jaj, de finom ez a nem tudom mi. Nem jobb posztok ezek?
3: Ne viccelj már, egy magi leveskockás meg van, kérlek szépen a leves. Nagyon
0: belefog.
1: Alakozik, vízére laknak, szerintem egy másik dimenzióba írják, hogy egyébként nagyon igaza van, igen. A szlogenje, mert megtehetem.
0: Ennyi. És tényleg.
1: Szeretem, mondom, ezek igazából ők a jók. Sok ilyen posztot. Igen. Szórakoztat. Júj, de jó a másik is.
0: Hát az, ott van az fent, mint egy Avatar filmből kiszakadt az főszereplő.
1: De tulajdonképpen úgy néz ki az öccse, mintha Alek visszament volna az időbe egy 10 évet, egy az egybe ugyanaz a haj, kicsit ugyanaz a test. És
0: csak ő nem szedi a gyógyszert.
1: Igen, csak lehet, hogy egy picit nagyobb adag a Rivotril, de valójában...
0: Túl sokat szedve.
1: Vagy dupla adagot nyert. Nagyon jó. A mert megtehetem, nagyon nagy mondat. Nem?
2: Tehát, nincsenek korlátai, mássak, amit akarok.
1: Mert megtehetem.
0: Mennyire jó az.
1: Én szeretem az ilyet. Na jó van, jövünk mindjárt 4 perc a pontosan.
0: Petyár Körteleves úgy hívják.
1: Azt főzte Bográzsó, igen. Jövünk mindjárt 4 perc a pontosan, 7 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.
4: Egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Debrecenbe kéne menni.
8: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
9: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
8: Campus Fesztivál. Július 22.

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: napokon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges csalási módszerre hívták fel a figyelmünket a zalai rendőrök. Nyári táborokban fejlesztik a speciális igényű kanizsai gyerekeket. Kánikula lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitől. A különleges csalási módszerről a Zalavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona, a szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött, azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be a vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva pénzt kért a férfitől, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak, ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Idén is nyári táborokkal segíti a szülőket az alapítvány az autista gyermekekért. Múlt héten az alapítvány kiskanizsai közösségi házában tartotta programokat, amelyeken 8 speciális igényű gyerek vett részt, írja a ZAOL. Délelőttönként kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok, ahol alkotás közben fejlesztették a finom motoros készségeiket, délutánonként pedig élményprogramokat szerveztek számukra, ahol a kommunikációt, az együttműködést és az önállóságukat erősítették, vagyis voltak lovagolni, emellett tartottak neki környezetvédelmi és zenés foglalkozásokat, de volt kutyás játszóház, közös fagyizás és vízibomba csata is. A következő turnust jövő héten tartják majd. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés, a gazdálkodóknak pedig számos kihívással kell szembenézniük, például a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta rádiónak Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, tehát ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Napos, száraz időnk lesz ma, estig mindenhol sokat süt majd a nap, és sehol nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk. A kicsit szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Az időjósok szerint holnap újra kisebb esők zavarhatják meg a napsütést, de pénteken már napos, igazi nyári időben bízhatunk, és aznap akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők. Most úgy tűnik, hogy szombaton újra lehetnek záporok, vasárnap viszont napos, száraz idő várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Szebestyén Balázs! Fúj,

0: 7 óra után 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Finom volt tegnap a gin tonic, Juli, nem fáj a fejed tőle? Hol itt egy? Figyelj, ki megjelentenek itt, nem lehet semmit titokban sem.
1: Csak itt a de...
0: Jó, csak sztoriba tettél a gin tonicot.
1: Kettőt megittem, és olyan szinten alakultam meg tőle, hogy nem vagyok már
2: vagy régi. Vagy sűrűben kell inni, igen. Juli, vagy egyáltalán nem.
1: A szó, amit
0: nyáron minden most... nap, gyerekek. Minden nap.
2: Egy ital jár
0: este. Én tegnap is egy Vladimiri, egy írkávé. csak hogy jobban
1: csak
0: aludjak.
1: Szinten tarts.
0: Csak hogy érted, hát még a meccset meg tudjam nézni, meg fönn tudjak maradni. Hopp, egy írkávé, hopp, egy Vladimiri. Hát azért nyár van.
2: Így van, hát mindjárt kényelmesebb az éjszaka.
0: Szeptembertől leállunk, de egy kicsit nyáron lehet bűnözni. Úgyhogy...
1: De az írkávét, tehát a meccset nézed a helyen, ahol az írkávét iszod, vagy?
0: Nem. Iszom egy írkávét, egy Vladimirit, és utána vagy kinnézzük a meccset azon a helyen, vagy visszamegyek, és nézem a gyerekekkel. Noel Benny már annyira nem, de Noel, amit a tegnapit. De ráturbósítok a meccsre. Érted?
2: Tehát, hogy pörök,
0: mondok, mi van a szar lesz? Hát akkor inni kell egyet előtte. Mi van, ha jó lesz? Akkor nem bírom, akkor inni kell. Érted? És azt veszem észre, hogy jön a vihar, és azon gondolkozom, hogy jó, de még kiérek-e a kávézóba gyorsan inni egyen?
1: Már
0: és olyan kezem. Vagyok, mint egy ilyen kezdő alkoholista, aki kicsit izgul és siet, hogy odaére.
2: És nézem az órát. Az eső, az esti
0: italom. Teszek egy ígéretet, hogy apa ugye azért jössz, hogy 9 órára akkor meg kell nézni a meccset. Persze, megnézni, hogy ne jönnék haza. 9:45-kor kérem ki a második Vladimirimen. Majd hívom, hogy figyelj, látom, hogy megy a meccs, mindjárt otthon vagyok. Egyébként
1: apuka,
0: még...
1: mindjárt hazajön.
0: Mindjárt ülök a bringára és megyek, ne izguljál. És akkor egy kicsit lecsippentve az első félidőben megérkezem. De már napközben azon jár a fejem, hogy egy kicsit mikor tudok beülni a kedvenc kávézomba.
1: Ezt
0: tudod mi? És kikérni az írkávé, Vladimiri, nagy szóda, nagy vízzel, és ezt még egyszer.
2: Ez nem az alkohol miatt van, Juli. Tudom, mit akarsz mondani?
0: Mi ez?
2: Nem az alkoholt szereti ebben, hanem a szeánszot, érted? Azt szereted.
0: Most jöttem rá, hogy tudnék alkoholista lenni. Tehát, hogy,
1: és mi akadályoz meg ebben?
0: Önmagam és az edzésem is az, hogy látni akarom a gyerekemet felnőni, de nincs ezzel nekem olyan nagy bajom, hogy iszol egyet, és jobb kedved lesz, és úgy ellebegsz, ad egy ilyen fátylas lebegést. És utána úgy valahogy jobb, ha délben ülsz ki, jobb a délutánot, ha este ülsz ki, jobb az estét, sajnos, hát nem akarok én itt az alkohol mellett kampányolni, de tegnap már azon vettem észre magam, hogy sietek a helyre. És már csak egy intésből tudják, hogy megjött, hozom a kedvencedet. Hát ez már az, amikor hozzák a kedvencedet egy helyen. Tudod, ez már az, hogy igen.
2: Ki se kell kérni.
0: Ki se kell kérni, mert már le van rakva egy ebben a sorrendben.
1: Nem az első. És amikor hazaérsz, akkor van egy ilyen borszagú, ilyen közös kanapén ücsörgés Bennyvel. Gyere, kisfiam!
0: Nincs.
1: Bónod alá kapod.
0: Semmi, gyenge kezdő adag ez, sem. Igen. Nincs melankolikus alkoholista hővörgés otthon, hogy ennyi aludni nem most. Semmi, meg se érzem. Ez már egy alapüzemi hőmérség. És két szeptembertől, mint elvágták volna, én 8 hónapig nem iszom. Most elmegyünk motorozni, ott egy rumot beverünk, vagy valami, ilyen különleges alkalmak, de nem iszom. De mondom, ez a... necces, vigyázni kell. Bele lehet csúszni abból, hogy meg tudok állni szeptemberkor.
2: Ahogy írják a hallgatók...
0: alkoholizmus, és ezt én nagyon szeretem ezt a szót, igen.
2: Ahogy írják a hallgatók, pár éve még nyári könyvajánló. Ugye, most meg a koktélok.
1: Mert a spiriskedés most meg rájött, hogy gyerekek, kicsit hát értelme.
0: De bevalljuk, hát bűnözünk, szóval nyár van itt, azért könnyebben megengeded magadnak. Bringával megyek a helyre, este haza bringázom, jó idő van, fúj a szél, nem ülök autóba, nem vezetek, de... De igen, mondom, tegnap már rögtem magam, hogy nem olyan bal is ilyet. Jön az eső, oda akarsz érni még előtte, gyorsan 9-re, mert soha nem még előtte, és tudod, 8-kor elszem az órán, hova mész? Kimegyek a kávézóba, még ott egy kicsit, ott iszom egyet. De 9-re itt hol legyél?
2: Jó.
0: Igen.
2: Sajnos elkezdett közben este az eső, nem tudsz
0: hazamenni. Sajnos beragadtam, igen.
1: De ilyen szeretgetősre iszod magad?
0: Nem vagyok, de nem lesz ez a hőbörgős. Egyszer volt az, hogy hazamentem tavaly, és annyira berúgtam, hogy átestem a szúnyoghálón, és azt láttam a gyerekek, hogy így, tudod, így beesek a szúnyoghálón. De...
2: Hoppa, megjöttél?
0: Nem
2: mindig így nyitom ki.
1: Csak takarjatok be.
0: De nincs ez, de rájöttem, hogy nyáron azért én jóba tudok lenni az alkoholos italokkal. Szóval nem vetem meg. Aztán szeptembertől tényleg, mint elvágták volna, és nem is hiányzik. Nem is vágyom rá, nincs is sóvárgás, tehát semmi klasszikus, rendes, igazi alkoholista tünetet nem produkálok szeptembertől.
1: Hát mert szeptembertől szert változik.
0: Szeptembertől rálok a cigarettára keményen. De nem, egyszerűen valahogy ezt szinte elvágták volna. Nektek nincs ilyen nyári bűnözés?
2: Hogy nem? Nehogy nem. Hát ne viccelj
0: már. A nyár a bűnözésről kell, hogy szóljon.
2: Jó idő van, kint ülsz, mi is kimegyünk a pályára, iszol egy fröccsöt, és kész.
1: Tehát, mi tegnap boldog kiültünk a teraszra, én egy gin tonicot, a Miró az egy sört, így ücsörögtünk, iszogattunk egy kicsit, aztán beültünk, megnéztük a meccset.
2: Már megint láttál valahogy belőle.
1: Igen. Azt vettem észre, hogy annyira kellemetlen, nektek nem szokott összecsúszni a szemetek? Nem vettétek még észre?
2: Hogy annyit nem iszunk.
1: Nem, de nem kell annyit inni, nekem egy piától, és azt hiszem, hogy elkezdek kancsalítani. Nem biztos,
0: jaj,
1: hogy kancsalítom.
0: Úristen, nem áll.
1: Nem biztos, hogy bungee-tok.
0: Jézusom, ezek szerintem ilyen 60 éves tünetek, ilyen. Anyádat láttad kancsalon, tudod, most nem az enyémet, de
1: az
0: hogy... Az Éva Vermutó bebancsított karácsonykor mi volt két pohár tojás likört, nem állt.
2: És őszinte
0: nagyon
2: beszélgetéseitek vannak, és mondod, hogy nézz a szememben, most mondd meg, hogy
1: szeretsz. Most mondd meg a Frankot. Most így mi van velünk mostanában?
0: Igen, mi történik?
1: Akarsz-e valamit mondani, amit már régóta nem...
0: Nem, szerintem nyáron egy kicsit azért ez így lehet, nem? Egy kicsit bűnözni, egy kicsit elengedni magad. Nyilván a sport ott van, meg egy csomó minden csinálsz, de azért ez egy, ebben a formában erről kell, hogy szóljon. Aztán szeptembertől meg ma megyünk az edzőterembe, ledolgozzuk bűneinket, és akkor meggyógyulunk. De ezzel nincs semmi baj.
2: Na, viszont fontos kérdésem van, Juli.
0: Igen? Hogy aludtál?
2: Így van, segítette a csótány módszer, ugye a japán csótány módszert tanítottam meg neked hétfőn, lefekvésnél hátrafeküdni, kezek, lábak az égbe, mozgatni, átmelegszik, test lehűl, kiváló alvás.
1: Nem tudom, hogy mi történt velem hétfő este, de átaludtam az éjszakát.
0: De megcsináltad a mozdulatsort, amit a Feri tanácsolt?
2: Hát mondjuk... még itt reggel.
0: Ja, reggel, oké, de estedbe se jutott, vagy megcsináltad?
1: Mondjuk úgy, hogy a lábam és a kezem égnek.
2: De másokból kifolyólag...
1: Szóval hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nagyon lelkiismeretesen, nagyon hosszan, de ráztam egy kicsit a kezem, de átaludtam az első, tehát megvolt az első ilyen éjszaka. Szerintem az van, hogy olyan szinten voltam kimerült, hogy néha azért behúzok 2-3 hét után egy ilyen éjszakát.
0: És az éjszakád volt. De lehet, hogy a csótány, a japán módszer.
2: Csak egy köszönöm, Juli, és kész, megvagyunk.
1: Köszönöm, Feri.
0: A japán módszer, amit Feri megtanított neked, hogy rázzuk a lábunkat, az így ebben a formában működik.
1: Működött. Annyit tök jó fejhallgató írt, hogy milyen programok vannak, milyen altatószerek vannak, mit, hova kenjen.
0: Ez nagy topik, ez az alvás, ezzel százezreket szólítasz. Elmondod, hogy ilyen kettőkor fönn vagy, és 200 ember felsikít, hogy de jó, én is, mondjatok valamit.
1: Igen, együtt ventilálunk, együtt vekengünk, együtt nem alszunk.
0: Ez egy közös történet, igen. Na jól van, gyerekek, láttátok, nyári kis uborka szezonban teljesen jó hír, szeretem, autómosóban tisztította a lovát a férfi, hát azért erről három mondatot azért beszéljünk. Videós anyag készült róla, ahogy beviszi ő az autómosóba a lovat, és először a mosószert tesz a lóra,
2: hát,
0: és utána áll egy fekete ló bent az autómosóban gőzborotvával, mosószerrel, tisztító kefével, figyelj, tisztítja a lovat az autómosóban.
1: Na most neked volt lovad?
0: Nézd meg! Állat nyakig samponban a ló, valahol Siófok vagy Veszprém, vagy nem is tudom minek a környékén, érted? Bevitte az autómosóba, és azt mondta, hogy már pedig így ebben a formában ez rendben van. Dunaföldvári autómosó.
1: Ráadásul másfél órán keresztül
2: éreztem,
1: csutakolni.
2: Hogy ez az Alföld, éreztem, hogy mi vagyunk.
0: Szenzációs. A ló néha arrébb lép, és azt látod, figyelj, szenzációs a történet, azt látod, hogy emberünk beállt a lószállítóval. Várj, egyben van adva a hang. Ott mossa.
3: Tulajdonosa a videót feltöltötte a közösségi oldalára is, majd nem sokkal később mégis eltávolította.
0: A közösségi oldalára. Beállt a lószállító autóval az autómosóba, leszette a lovat az autómosóba a lószállítóról, és először mosószertet rá, megkefélte a lovat, majd gőzborotvával tisztára mosta.
2: Na most arra vagyok kíváncsi, hogy nálunk négyféle program van a kis velencei mosónkban, mert nekünk is van ilyen kézi. Van ugye egy ilyen előmosás áztatás, utána jön a vegyszeres mosás, jön a nagy nyomású mosás, és utána van a viaszolás.
0: A viaszolás, igen.
2: Hogy azt ráengedt?
0: Van-e viasz
2: rajta a lovon?
1: Vízlepergetős.
0: Ő élő műsort indított erről, felvette, ahogy mossa a lovat, és ugye, hát legalábbis videót csinált, és megkérte a kísérőjét, hogy közvetítse már élőben a nem mindennapi tisztítást, és Lulugyi, így hívják a lovat, a autómosóban aktív habot nyomott a lóra, és utána Utána
2: lecsapatta róla.
0: Utána lecsapatta.
2: Hogy hívják a lovat?
0: Lulugyi, ez volt a lónak a neve.
1: Lulugyi.
0: Igen.
1: Mm-hmm. Engem az a felvétel érdekel majd, amikor ebbe a körkefésbe majd beáll. Az lesz igazán látó. Mert ez itt most csak a kézmosó volt.
2: Egyébként a habozást, a habos részt a ló még szerintem határozottan jól bírja.
1: Szerintem nem tudja, mi történik.
2: Igen, nem tudja. Ott kezd el egy kicsit ficánkolni szegény, és ez biztos nem normális dolog, amikor a nagy nyomásút ráengedi. Szóval azért annak, tudod, annak van egy húzása.
0: Igen, annak van húzása. Ugye itt a ló szempontjából valószínűleg egyébként a mosószer az, ami a nagyobb kérdés. Mert ugye maga a vízsugár, lehet, hogy a ló hozzá van szokva, hogy otthon mondjuk sokszor leslagozzák, azt a ló egy idő után megszokja, az nem veszélyes. De nyakig áll a fehér habban a lóna. Most azért, amit a kocsira teszel, ezek azért sokszor a lágyrészeket, a bőrt, azért ez egy ilyen maró hatású tudsz. Zokszó nélkül beborítja a lovat, és utána átkeféli, majd lemossa. Azért ez súlyos állatvédelmi kérdéseket vet föl, nem? Tehát, hogyha ezt így ebben a formában letöltik, akkor az, a csávó az pénzbüntetés, az biztos? Abba biztos vagyok.
1: Neked volt lovad?
0: Volt.
1: De hányszor most így?
0: Én nem voltam ennyire, hát hogy is mondjam. Nem voltam ennyire laza megtalálni, hogy beállítsa valamit az automosóba. Slagozni sokszor slagozott, szereti, megszokja. Minden megszokik a ló, amit csinálsz vele.
2: Bármilyen szert használtatok, vagy használnak ma lóápolásnál?
0: Vannak.
2: Kefe, sima kefe van, vízzel.
0: Vannak bizonyos szerek, amivel tele tudod mosni, igen. Tehát például a nyereg alatt, amikor felhabzik, és így betúrósodik az ő bőre, meg a szőre, akkor leveszed a nyerget, és vannak bizonyos lóápolási szerek, de azok kifejezetten lóápolások. De a leveretett vízzel kétszer meghemperek homokba, és a ló egyébként megvan, tehát hogy nem kell azért 600 fajta szakállápolóval, bőrápolóval mosni. Mi sokszor slaggal verettük le a lovakat, és aztán lefeküdt a ló a porba, és ő tulajdonképpen megvolt. Meg átkeféled a bőrét, meg nyilván letakarítod a nyereg alatti részeket. Például egy nagyobb lovaglás után, igen.
1: Ja, de azt mondom, hogy ezt minden alkalom után, vagy hogyha ha minden nap lovagolsz, akkor minden nap le kell csutakolni.
0: Igen, hát akkor ugye rendbe teszed a lovat. Uh-huh. Mielőtt felnyergeled, és miután leszereled, akkor igen, meglenézed, hogy milyen állapotban van, és akkor azért azt úgy szereti.
1: Lulugyi,
0: kérdés, hogy ki hogy tartja, nyilván sok fajta tartás.
1: Hát ez az, hogy vele, hogy jött az elhatározás, hogy ezt már csak egy automosóval lehet lekapatni.
0: Az automosóban ki van írva, hogy lovat nem lehet egyébként?
2: Hát nincs.
0: Valószínűleg nincs. Igen. Igen.
1: Előbb-utóbb kirakják majd, ahogy a mikróra is, hogy ne tedd be a macskát, majd
4: igen,
1: kiírják, minden, hogy nem vidd a lovat.
4: Igen, mindent ki kell akkor írni. Meg egyébként több szempontból vélelmes, tehát az egyik az, hogy most megnéztem, hogy mekkora nyomással megy egy ilyen, ez ilyen 100-150 bár nyomással megy egy ilyen mosó. Hát gondolj bele, hogy ez még fájdalmat is okozhat a lónak.
0: Fájhat a lónak, igen, meg a vegyszer. Ugye itt a vegyszer a nagy kérdés.
4: Fölmarja azért a szőrt, minden,
0: igen,
4: ott
0: itt a vegyszer az nem.
4: Ekcémát okoz, minden, tehát hogy ez nem normális.
0: Igen. De azt írva valaki, hogy itt a múltkor meg a gödöllői, vagy melyik mekibe ment a nagykörösi mekibe kett lóháton a megdrájva.
2: Hát hogy az egyébként.
0: Kerekek, hát azért mi lovas nép vagyunk. Mi egy abszolút lovas nép vagyunk, tehát azért tudjuk, hogy ez hogy kell. Nyilván nem szerencsés. Ilyenkor mi van? Ez börtönbüntetés? Vagy pénzbüntetés?
4: Á, nincs azt arra hely, nem. Szerintem.
2: Mert ugye nem okozott olyan...
0: Nincs arra hely.
2: Nem okozott olyan sérülést, tehát emlékeztek, hogy hány esetről beszéltünk. A kutyaverés az utána kötötte az autónak, meg a mit tudom én, ami sokkal súlyosabb sérüléseket okozott, ott sincs
1: és
2: mindig.
1: És még azért sem.
2: Igen.
4: Mondjuk annyi, hogy ezt láttuk, hogy ezt csinálja, de most gondolj bele tényleg a nyálkahártyája, tehát szemes szája ennek az állatnak. Meg
2: remélem,
4: minden, tehát,
2: azt nem fújta
4: nem
2: be.
4: Nem tudom, úgy azért megnézném, igen, hogy a többi állat milyen állapotban van, és mit csinál vele.
1: Milyen állapotban lehet a faszi, hogy azt gondolja, hogy ez egy jó ötlet kitenni a Facebookra élőben, ahogy mosom a
0: levette. Elindultak a kommentek, és mondtam, állítsuk meg a felvételt, akkor ez nem annyira szerencsés.
2: Ugye valószínűleg itt maga a mosás is azért jött létre, hogy ebből óriási nagy sztori lesz majd a közösségi médiában. Tehát ő nem azért vitte, mert a lovat egyébként otthon nem tudja letakarítani, vagy lemosni, hanem azért vitte el a lovat, mert akkor nekem mekkora sztorim van, hogy a izébe autó mosóban mostam a lovat.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként úgy indult, hogy a lószállítót fogja lemosni. Aztán jött a megvilágosodás, hogy hát van ebben itt valaki.
0: Abszolút, igen. Itt azt mondja, élő állatot szigorúan tilos és életveszélyes nagymosású mosóval tisztítani, a gépből kiáramló vízsugár hatalmas fizikai ereje. Jó, azért akkora fizika ereje nincs, hogy a motornak a szélvédőjéről levigye a bogarat. Tehát, hogy értem azért a 150 bár, de hogy azért, amikor 8 percig csapatod a szélvédőt, és egy nyomorúságos bogár nem jön le. Súlyos hús- és bőrsérülések, belső vérzi szervkárosodás, csonttörés és látásvesztés és fulladás. Ugye ezt írják egyébként, hogy miért nem szabad élő állatot mosni. De ha elküldik a rendőrségnek ezt hivatalból, neki ki kell vizsgálni, akkor viszont az állatkínzásnak
2: minősül. Nem lehet, hogy a haver szólt neki, hogy most már le a Mustangot. A Fordot akarta szegény, de hát ővek az
0: Luigi. Igen. Münchenben a törökök a nappali szőnyeget szokták mosni néha.
2: Az oké. Okay. Tehát hát az a nincs baj.
4: Igen.
2: Nem élőlény, plusz ugye ott bedobálod a jó eurót a mosóba, tehát a mosó se károsodik. Na bum.
0: Igen, a bogár nem élő állat, úgyhogy lehet. Se abszolút nem jön. Én azt hiszem, hogy ezek a kézimosók, amiben beállsz egy autóval, én nekem koszosabban jön ki az autóm. Tehát én megküzdök vele, benyomom a habot, nagyon meg kell félem néha, szétsikálom a motort, kijövök.
2: És ugyanúgy.
0: És teljesen ugyanúgy vagyok.
1: Tehát, porszívozni szoktad?
0: Szerinted? Aha. Az a típus vagyok, aki kiporszívozza az autóját?
1: De van egy
0: van az ember, akinek hétvégén program, hogy egy 3 órát rászán arra, hogy letakarítja az autóját. Ez sok embernek program.
1: Aki becsüli a kocsiját?
0: Máshogy hívnám ezt, de igen.
1: Vannak ezek a szeánszok, igen.
0: Igen. Hétvégi autómosás és autótakarítás, családok mennek erre rá. Tehát, hogy elindul kettőkor
2: valami
0: is hati.
2: Szeretik, igen, és egész napot vagy. Meg jön a haver, és akkor dumáltok egy kicsit, egy cigi, na mossuk tovább.
1: Gyertyafújkálás.
2: Hát az már nincs.
0: Az már lehet, hogy nincs. De miért te elviszed kiporszívozni?
1: Nálunk van egy szezonnyitó, meg egy szezonzáró nagy takarítás.
0: És ott a vége.
1: Igen.
2: Jó, ezt na, még ezt elfogadom.
0: Ez, na, látod, ez az én világom, ezzel tudok azonosulni.
1: Nem, nincs. Mi ugye úgy használjuk a kocsit, hogy a Miro abban szállít árut. Hát félelmetes, hogy milyen állapotban van az autónk. Rettenetes. Körülbelül olyan, mint a tiéd.
0: Én nem szállítok árut, én most azt találtam ki, hogy a hátsó szőnyegen találtam valami ilyen sövényszerű cuccot oda belemerevedve.
1: Egy új faj kezdett el kínőni
0: és belőle. Azon gondolkoztam, hogy van az az állapot, amikor már nem tudom, hogy ezt mi kente oda, és nem ismerem meg, hogy mi az. Csak egy ilyen krémszerű fehér cucc úgy belemerevedett a szőnyegbe, hogy nincs az a 150 bár, ami ezt leszedi. Ezért most hagyom. És most arra játszom, hogy a gyerekek, hogy rálépnek, így egy idő után így elporosodik. Igen. És akkor mindig mondom, hogy kicsit tapost meg, kicsit ott lépjen rá, és egy idő után elporod, van egy csík, egy fehér csík.
2: De és akkor majd a szél kifújja, persze. Tudod?
1: Hát most mi lehet az, hát, hogy amikor a gyerekek picik voltak, akkor nyilván ettek a gyerekülésben, de most mit kell
4: szoda? Édesanyjától kapott sajtos roló.
0: Nem, azok gondolok, hogy lehet, hogy tényleg az izzadás gátlomból kifolyt oda egy csík, hogy valami, de ez nem nagyon folyik.
1: De és hogy ettől... kerül a hátsó?
0: Nem. Ez most egy 3 centi magas, 3 centi széles, 10 centi hosszú fehér csík. Egyébként tök jól néz ki, tehát nincs vele bajom.
4: Egy új organizm.
0: Valószínűleg él.
1: Ha most lemennénk, mi lenne a legfurcsább dolog, amit találnánk a kocsitban?
0: Nem találsz most olyan furcsa dolgokat azon túl,
2: hogy tudnál élni az élelmiszerekből.
0: Mindenfajta dinnye és egyéb nyári dolgok benn vannak a kocsiban, de ellennél vele.
1: Nő egy lény, aminek magas szeme van. A hátsó ülésen pislog.
0: Mi, te porszívózod az autódat hétvé?
2: Hát
0: nem porszívózod,
2: dehogy
0: nem?
2: Porszívózom. Semmíg lemosni, nem. Nem, motort leszoktam néha, amikor nagyon dzsúrás.
0: A motit, az, hogy levereted, hogy megvagy, az, igen. De autót de 3 órát elmenjél porszívózni autót és autót
2: és
0: mosni.
2: És ugye nagyon fontos a kézi mosónál, miután lemostad, hogy törölgetés, mert egyébként ugye csíkos lesz, koszos, pöttyös lesz.
0: Igen.
2: Tehát ott egy szarvasbőrkendővel Gyulus már jelzi is, hogy ő így szokta csinálni.
1: Nem, csak egy
2: persze. Ja, azt hittem, Gyula. Hogy rendesen szarvasbőr kendővel áttörlöd. Na, visszatérve az automosóhoz, ugye Gajdos úr szerintem lépni fog ebben, az új felelőse ennek a témakörnek, mert beszéltünk róla, hogy betiltják ugye a kotorék vadászatot.
0: A kotorék vadászatot is.
2: Meg is, illetve terv volt, de most megszületett az a döntés is, úgyhogy a csávó tökös szerintem az ilyeneket is elkapja.
0: Aha.
1: Meg hogy most átalakítják majd a szúnyoggyérítést is. Tehát, hogy nem ezzel a brutál kemikáliával, ami mindent kinyír, hanem lesz valami olyan permet, ami nyilván drágább, de hogy nem öli meg az összes.
4: Meg is híznak tőle a szúnyogok.
0: Rohadt nagy könyvméretű szúnyogok lesznek, igen.
1: Három ét alatt mutálódnak.
0: Nagyon zöld, nagyon nem öli meg, annyi négyszeresére nő a szúnyog, és sokkal jobban szaporodik.
4: Hát viszont ők... letoltuk ugyanezt. Nem szabad, mert az olyan biológiai minden, és hát szaporodnak is rendesen.
1: Múltkor rákerestem egyébként, mert érdekelt, hogy hány szúnyognak kellene rátszálnia ahhoz, hogy egyrészt sokkot kapjál, másrészt pedig, hogy meghalljál.
0: Én szerintem ezek a hosszú éjszakák, amiket nem alszol, hasznosan telnek. Tehát, hogy ez abszolút jó, hogy ilyenek. És hány szúnyognak kellene rám szállni?
1: Tippelj.
0: Én azt mondom, hogy 100 000. Mennyi? Szóval, hogy kiszívja a vérem, tehát hogy meghalljak?
1: Nem, ahhoz, nem kell az összes véredet kiszívja.
0: Jó, mennyi? Oké, csak mondd a számot, mennyi?
1: 500 ezer, minimum 600 ezer, és onnantól kezdve beáll egy ilyen anafilaxiás sok, mert ugye ő pumpálja vissza a baktériumokat is. És
0: de nem lehetne, hogy szedj egy kis magnéziumot, és aludjál inkább?
1: Szerintem is sokkal érdekes.
0: Igen, kettőkor azért hasznos kérdésekre talál az ember választ. Na jövünk mindjárt, 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
15: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fogorvosok jelentkezését várja a kanizsai önkormányzat. Nem lesz áram több zalai településen, sok napsütésre és 30-32 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fogorvosokat keres Nagy Kanizsa. A város önkormányzata hirdetett pályázatot vegyes fogorvosi körzetek betöltésére. A közösségi oldalon olvasható kiírás szerint a Szent Imre utcai rendelőben kell majd dolgozniuk a szakorvosoknak, ahol a 2-es, a 3-as, a 4-es és a 8-as körzetbe tartozó betegeket kell ellátni. Ezek a körzetek ugyanis már hosszú ideje nem rendelkeznek saját orvossal. Azok pályázhatnak a pozíciókra, akiknek egyetemi végzettségük van, fogorvosi diplomával rendelkeznek és büntetlen előéletűek. A pályázathoz pedig egyebek mellett a diplomájuk másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt és az egészségügyi alkalmasságuk igazolását kell benyújtaniuk. A jelentkezéseket folyamatosan várják az önkormányzat egészségügyi alapellátási intézményében, ahová postán, személyesen vagy online is el lehet juttatni a pályázatokat. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Malentűben, Zalabéren, Zalamerenyén és Zalaszentgróton nem lesz áram, csütörtökön és pénteken pedig Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentgróton szünetel a szolgáltatás, írja a ZAOL. Az áramszünet nem érinti a települések valamennyi utcáját, az EON már korábban értesítette azokat, akiknél nem lesz áram. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez annak érdekében, hogy a villamos energiahálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is, ezért a szolgáltatást néhány órára állítják le. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. A szegvári öreg tölgy lett az idei év fája. A legalább 150 éves kocsányos tölgy képviseli majd Magyarországot az Európai Év Fája versenyen, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Igazi nyári időben bízhatunk ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporok, zivatarok sem áztatnak minket, de a szél néhol megélénkül. 30-32 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is napos időre számíthatunk, de kisebb záporok bárhol előfordulhatnak. Pénteken újra száraz, napos időt ígérnek a meteorológusok, és aznap akár 33 fok is lehet, a szombat pedig újra kisebb esőket hozhat majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak dolgok, amiket el kell engedni, ilyen most az M3-as, Bagnál mind a két oldal elesett, több kilométeres sor, a régi 3-as is Kuka M küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, full dugó, áll az egész autópálya, Feri is elküldte. Ott felborult a kamion, kigyulladt, úgyhogy nagy baj van. És az M6-os autópálya Pécs felé haladva, Harkányi lehajtó előtt fehér Volkswagen belehajtott az úton dolgozó munkásokat védő ütközés csillapító járműbe. A mentők és a tűzoltók most értek a helyszínre, jelenleg fél pályán halad a forgalom. Ezt sose értem meg, mondom őszintén, hogy mennyit kell, hogy telefonozzál ahhoz, vagy mennyit kell, hogy folyamatosan lefele nézzél, hogy egy ilyen bocsánat.
2: Nő ambulás! Talán majd lemászik az ablakról. Ezt
1: teszed le, Julia. Homlokodról.
3: Szedd le homlokodról lesz a szajodat.
1: Sárgán villog egy ilyen autó. Ezeket kirakják bójával, és ugye ezek a hát hogy is mondjam, ütközés csillapító járművek, ezek azért jól láthatóak. Tehát itt te viszonylag sokat nézel le a telefonodra, hogy ne vedd észre, hogy 200 méter múlva lesz egy sávelhúzás, oda beállítják ezt a sárgán villogót, plusz fölrakják ugye mögé ezt a ütközés csillapító dolgot, és akkor az megfogja az ütközést, az autó belemegy, előtte megdolgoznak a munkások, de azt kibolyázzák és sárgán villogtatják. Na most, amikor egy jeteli bever valaki, az azt jelenti, hogy 5-8 másodpercig nem néz föl, függő attól, hogy mennyivel megy, mert hogy azért ezeket látod előre. Nem
2: így van.
1: Nincs is akkor.
2: Plusz elő is jelzik. Egyébként plusz jelzik. Van egy kisebb autó, általában a leállósávon, ami már jelzi. De pont tegnap tett ki a közút egy olyan videót, amikor egy bömös gyakorlatilag az egyébként nem tudom 80-nal menő kamionba hátulról úgy rohan bele a tökéres autópályán, hogy nincs rá magyarázat.
1: Telefon. Ez telefon. Lefele néz, telefonozik, megnéz valamit, fölnéz egy pillanatra, visszanéz, és egy pár másodperc telefon, az közben egy 150-nel menő autóval iszonyat nagy távolság. Ezeket szerintem egyértelműen a telefonozás számlájára lehet írni, ahogy ezt is. Most nyilván vannak esetek, rosszul lett, elájult, történt valami a kocsiban, de ez a kisebb száma. Nagyobb az, hogy ott van a telefon a kezében, pörgeti, nézi, fölnézi, és telibe veri az autót hátulról. Hát, nem is értem.
4: Megesik egyébként az is, hogy ha sávelhúzás vagy útszükület van, akkor ugyanazt kitáblázzák előre, de csak azt jelzik, hogy mondjuk vissza kell, hogy lassíts 100-ra. Viszont, hogyha dugó van, akkor gyakorlatilag satufékkel, ugye, tehát hogy hirtelen utoléred az előtted haladó 600 darab autót, és nem visszalassulsz 100-ra, hanem gyakorlatilag le kell álljál.
1: Igen. Azt szerintem egy nehezebb szituáció, hogy hirtelen befékez előtted a forgalom, látsz egy vészvillogót, és meg kell állni. Itt azért sokszor telibe ütik egymást hátulra. De ezek a sárgán villogó, egysávú elhúzó, ütközés felfogó autók, ezek nagyon jól láthatóan villognak, ki vannak bójázva, tehát ez biztos, hogy a telefon. Na gyerekek, várjál. Valamit, pöccintsél Feri, léci. Tudod, mi a dolgod.
2: Erre a rettenetre, erre a nem tudod, hogy esik vagy süt, erre, amikor
1: köszönjük
2: nem tudod a fokot. Hát...
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Azt írja valaki, hogy nem egyszer láttam, hogy könyvet olvasnak emberek az autópályán.
2: Nem már.
4: Hát emlékeztek, a kamionosok mesélték, hogy komplett sorozatokat néznek végig egyébként bent a fülkében. Tehát úgy vezetnek, hogy közben nézi a Netflixet. Hát, hogyha ő csinálja, akkor lehet, hogy az is csinálja, aki egyébként egy sima.
1: De a könyvolvasás még durvább, mert a könyvolvasásnál egy állandó szemkontaktust kell tartanod a könyvön, hogy haladjál. Igen. Egy sorozatot kiraksz, nyilván nem jó, meg nem szerencsés, de hallod, fölnézel, belemerülsz, de az se jó. De a könyvolvasás, hát azért az...
2: Az haladó.
1: Szóval sok mindent lát az ember, mikor átnéz a másik autóba, a sminkelést, kis tükör lehajtásra, azért a könyvolvasás nagyon haladó.
4: Valaki stiftezik, ugye? Hátra dobja.
1: Igen, persze, zajlanak a dolgok. Igen, de hogy... igen. Aztán múltkor 140-en mentem, 2 másodpercen elnéztem a telefonomra, mire felnéztem, vészfilogoztak előttem a leállósában, éppen, hogy megálltam a kamion mögött. Két másodperc egyébként, így van. Igen. A ne viccelj, pörköltet eszik.
2: Műanyag dobozban. Sőt, ott melegíti vezetés közben.
1: Igen, megdönti a csúcsot a kígyóban, a Nokiáján, igen. Igen, sminkel kis szemöldököt szedek, írja már. Na gyerekek, Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a

0: a költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják
1: tetszik.
0: Őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio.
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész. Ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos igen. Jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak?
0: A birkáknak, hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzi magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor vajon a HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj,
1: egyébként van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek.
0: Basszus,
2: ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
2: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs káros anyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, jó. hogy mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van, Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott jár.
2: És akkor minden nap végzed a tejet.
1: Dobjuk el a gerger, mire számlálod. Osszunk teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi adó, mert ő mi, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet.

0: Köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Múlt héten még nem, csak egy tőnye
0: igen.
1: volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még egy éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahelye, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, három hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette,
1: leszerelte,
0: megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyekre. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések.
1: A Magyar Televízióban anno, amikor hát mennyi, 20 évvel ezelőtt, amikor dolgoztunk, és akkor így csődbe ment, gyakorlatilag eladósodott teljesen, ugye eladtak minden létesítményt, parkot, szállodát, szállót, mindent. És akkor volt egy olyan krízis, hogy rengeteg embertől megváltak, de akik maradtak, azok lelkesedésből dolgoztak, egy forintért. Oh. Egy forintért.
0: Ez de jó. Zseniális. Mindenkit kirúgunk, aki akar marad.
1: Aki akar marad, én hónapokon keresztül.
0: Pont ezt akartam, hogy elfogadjuk, hogy maradtál. Fogadjunk, hogy utolsónak mentél el úgy, hogy már senki nem volt a fedélzeten, de te még egy hónapot ráhúztál.
1: Egy nyári film kellős közepén voltunk, le volt forgatva a teljes anyag, és hát azért már mégsem álltunk fel azzal, hogy akkor ezt mi most itt hagyjuk, úgyhogy befejeztük a munkát, egy hónapig dolgoztunk úgy, hogy egy forint.
0: De ott mindenkit kirúgtak, tehát mondták, hogy leépítés van, vagy átszervezés van.
1: Voltak bent az állományban emberek, akiket nyilván megtartott, de a külsősöket kiszorták teljesen. Akkoriban volt ez, hogy mindent, ami létezett, eladtak. Tehát amitől lehetett, megszabadultak és pénzét tették, és akkor volt egy ilyen vészterhes időszak, egy körülbelül fél év, amikor aki maradt, az úgy maradt, hogy gyakorlatilag a két szép szemért dolgozott. Na, ebben voltam én is.
0: Ebben voltam én is. És rekordot állítottál fel, 3,5 évig dolgoztál a sorinten, mert ilyen szép lelked van, hogy ezeket így bevállalod.
1: Igen,
0: már csak te voltál ott egyedül.
1: Velem már így kötnek szerződést.
0: Igen. Nagyon sokan SMS jön, fél éve a béreket sem fizették ki extra, hagyjad már, azt sem tudjuk mi az. Na, írjatok, drága hallgatók, megnézzük, jó, hogy milyen SMS-ek jönnek. Jövő mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt és küldd be a vásárlást igaz a blokk adatait. Részletek www.apentajatek.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
14: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Frissítő nyárjáreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 ezer forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 ezer forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 10.
16: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
17: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
18: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
19: Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizz velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Máj Alex és a Sler, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavári.mytix.hu.
0: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagy kanizsa, stop shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is!
14: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagykon is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy kitalált lakással csalt ki milliókat egy idős asszony, kőkereszteket újítottak fel Jenesdiáson és Balatongyörökön, ma igazi nyári időt élvezhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
3: Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik, ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
2: Egy nem létező nagykanizsai lakással csalt ki milliókat egy 83 éves nő. Vádat emelt ellene a nagykanizsai járási ügyészség. A vádirat szerint a nő még 2023-ban került be egy Letenyén lévő idős otthonba, ahol bizalmi viszonyt alakított ki egy nővel, akinek az édesanyja szintén az otthon lakója volt. A vádlott elhitette a nővel, hogy van egy kanizsai lakása, amit szívesen odaajándékozna neki. Még egy nyilatkozatot is aláírt erről, amelyben a lakás pontos címét is megjelölte. Csak hogy az ingatlan nem létezik, Nagykanizsán még épület sincs azon a területen. Az idős asszony ezután több alkalommal is pénzt kért a nőtől azért, hogy kifizesse az átíráshoz szükséges költségeket. Összesen 5,5 millió forintot csalt ki az áldozatától, a pénzt pedig elköltötte. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól, írja az AOL. Kőkereszteket újított fel Jenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Jenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Ráckopási család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Az egyesület jóvoltából a Balatongyöröki templom előtti kereszt is megújult, ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta. A környék egyébként bővelkedik ilyen alkotásokban, a 80-as években több mint 200 keresztet, 57 szobrot és 18 fakeresztet számoltak össze, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Napos, száraz időnk lesz ma, estig mindenhol sokat süt majd a nap, és sehol nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk. A kicsit szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Az időjósok szerint holnap újra kisebb esők zavarhatják meg a napsütést, de pénteken már napos, igazi nyári időben bízhatunk, és aznap akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők. Most úgy tűnik, hogy szombaton újra lehetnek záporok, vasárnap viszont napos, száraz idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Felborult egy autó az M6-os autópálya 21-es kilométerre között Pécs felé, rendőrmentő tűzoltó helyszínen. Gyerekek, nem tudjuk, mi van. Égnek, borulnak kamionok, pályazárnak, mentőhelikopter, minden van ma reggel.
2: Ha meg vagyunk őrülve az időjárástól, az annyira tompává tesz, annyira nyomott lesz mindenki tőle, hogy...
1: Igen, M3-as Bagnál mind a két oldalon esett több kilométeres sor, egy jármas is kuka, ott ugye egy kamion dőlt az oldalára, gyulladt ki, áll az egész autópálya, az M6-oson pedig Pécs felé, ugye a 21-es kilométer történik. Ugyanez. Front. Lehet a front. Igen. Vagy a lehűlés, vagy a meleg, nem tudjuk, de vannak tényleg napok, amikor tök nyugi van, van, amikor meg balra-jobbra dől. Dől el mindenki. Na, mi pedig ugye itt a spórolós munkahelyekről beszélgetünk, nagyon tetszik egy Volkswagen gyár ökológiai törekvése. Ugye a poznani Volkswagen gyár azt mondta, hogy hát ők nem alkalmaznak fűnyírót sem, emberi erőforrás, egész egyszerűen juhokat terelnek a 27 ezer, nem tudom, hektáros vagy négyzetméteres parkjukba, napelem parkba, és lelegeltetik birkákkal a zöldet. Nem akarnak erre költeni, spórolnak is, és egész egyszerűen juhokat béreltek, 100 juhot vettek fel, úgy, hogy egyébként tömeges elbocsátás van a Volkswagennél. Tehát rengeteg embert küldenek el, de egy lengyelországi gyárban. Többek között spórolásra hivatkozva azt mondták, hogy legeljenek a juhok. Aztán itt kaptunk SMS-eket, kérdőt, ezt egy csomó helyen csinálják.
3: Magyarországon is.
1: Magyarországon is, a debreceni BMW gyárnál is, hogy állatokat küldenek ki füves területekre, és legeltetik le őket. Mármint a területeket.
3: Hát bio nincs.
1: Bio nincs erre baj.
3: Igen.
1: Teljesen jó. Mondja, Zsulcikém. Hogy észrevettem a hátam mögött, hogy mondani akar valamit? Már a tekintetéből.
4: Hollandiába mentem, és az autópályák mellett lévő fűsávot is a birkákkal legeltetik le.
2: Ha betéved egy a pályára,
4: az le van zárva, le van zárva a kerítéssel, tehát a kerítésen kívül, ott ugye ilyen mélyedéseknél, ott a birkák, ahova nehezen menne még a fűnyírő.
1: Belegondolt, tök igazuk van.
2: Jó, persze.
1: Tehát, hogy egyébként teljesen jól csinálják.
2: Szépen nyír, környező barát.
1: Igen, teljesen jó. De ugye most mi a spórolós munkahelyeket kerestük, hogy milyen multinál voltak régebben kedvezmények, vagy más magyar munkahelyeken, ahol valamikor jónak indult bizonyos extra szolgáltatás, de hát elkezdtek spórolni, és megmondtak mindent. Azért sok ilyen van, gyerekek, sok SMS jött, hogy mivel indult egy új multi a piacra lépésnél, mivel hitegették Szegeden az induló autógyárnál, mit mondtak, egy fogászati kellékeket gyártó cégnél, német multinál, magyar multinál, és aztán mi lett belőle? Aztán...
3: Csodás megfejtések jöttek.
1: Csodás megfejtések,
3: nagyon kreatívak.
1: Igen. Kormányhivatal, éves irodafejlesztés, éves irodafelszerelés, egytől egyszer uza, ha elfogy, írsz egy oldalas igénybejelentőt, és két hónappal később meg is kapod. Mondhatni meglehetősen spórolósan. Karosszéria lakatosként dolgozik a párom, a főnök egy nap közölte, hogy sokba kerül a lemez, amit hegeszt az autókra, a párom itthonról vigyen már vasat, és próbálja meg azzal megoldani. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves daráros gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. Ingyen kávéhelyet azt mondták, hogy csenges ki.
2: Köszönjük szépen.
1: Igen. Egy kártya leolvasó, azért most ott érzed.
2: Picit nem megtámadva ezeket, mert tényleg tele vagyunk ilyenekkel, amikor ennyire zsugorít, spúr, szar a vezetés, de azért ezek mögött mindig érdemes megnézni azt, hogy amikor megveszik a Nespresso gépet, és kiteszik a kapszulákat, akkor úgy én nagyon szívesen átnézném néhány dolgozónak a
1: táskáját. Hogy mennyit visznek
2: hazafelé.
1: Az annyira piti.
2: Annyira piti. Gyerekek nagyon sokan csinálják, tehát még egyszer mondom, van a a sok sztoriból biztos, hogy 99% igaz, de mindig van az az 1-2-5-10%, ami azért nincs, van egy ilyen WC papíros is, hogy ugye mindig ki volt rakva a 10-es csomag a budiba.
1: Hát aztán nem rakják ki,
2: mert elviszik. Igen, mert elviszik. Igen, igen. Annyit nem jár WC-re senki.
1: Igen, csak ebben a leépülés a szar, hogy add ott valamit a munkahely, azt mondod, hogy ilyen kávést, és ők bemész, és látod, hogy na már ez nincs. Hogy már ez is ez. Van ennek egy ilyen szomorú evolúciója. Ihattam egy nap egy ingyen kávét, és kiraknak egy bankautomatát, hogy akkor csengessem le. És nem az a 200 forint, csak tudod, úgy érzed, hogy hát ez
2: sovárka.
1: Nem ugyanaz, igen.
3: Nem egyik napról másikra történnek, lassan megvonják először, csak eltűnik a tej, aztán eltűnik a cukor.
1: Igen, szépen visszaveszik, igen. Igen.
3: Igen.
1: Azt mondja, hogy a nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kávé 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz. Hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz. Érted? Gyerekek, megoldjuk a meleget. Idén már mindenkinek jó dolga
3: de
1: van.
3: Figyelj, ők
1: klímát kapunk főnök, nem, fát ültettek.
3: Hosszú távra terveznek a kollégákkal. Tehát majd 10 év múlva itt leszel, akkor már ad árnyékot.
1: Ez meglehetősen. Genyó, igen.
3: Német multinál erre az évre kisorsolták az asztali naptárokat, határidőnaplókat, megszorítások miatt az irodai dolgozók között. Tehát van 100 kollega, de csak 50 határidőnapló van.
2: Akkor aki szerencsés, annak lesz.
1: És ez egy német multi, várjál. Tehát, hogy tök más a gondolkodás. Igen, tök más, hogy gondolkodnak. Más a vállalati kultúra, de azt mondják, hogy oké, járna 100 darab asztali naptár, de sorsolunk, és csak 50 van. Ezért az határidőnaplókat és nem tudjuk mindenkinek odaadni.
3: Nagyon szép.
1: Azért az nagyon kemény. Volt egy olyan munkahelyem, hogy a citromot félbe, majd még egyszer félbe kellett vágni, mert az is elég volt a kólához, majd amikor visszahoztam a vendégtől a poharat, vízbe kellett áztatnom a citromot, mondván a következő vendégnek jó lesz, mert drága. A handát ez inkább nyilván ilyen éttermes spórolás, igen. Azt mondja, hogy mi hárman vagyunk az irodában, de WC papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk. Nálunk a munkahelyen azt mondták, hogy a fizetésünkből eltesznek 10.000 forintot, és évvégén megkapjuk karácsonykor. Eltörölték, de nem több a fizetésünk.
2: Tehát mindjárt szépen vonták, csak a levonás volt, évvégén azt mondták, hogy nincs.
1: Nem adták oda, de egy évig vonták.
3: Németországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
1: Igen. Figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
1: Jó, de jó. Tehát ez már az, amikor tényleg borzasztóan piti egy munkahely, kint van a kávé, kint van rakva a cukor. Még meghagyják a kávét, de már a cukor azt mondják, hogy nem kell. Ne vidd el, ne idd meg. Nagyon, nagyon kemény. Úgy kaptunk védővizet egy munkahelyen, hogy azt mondja, hogy a diát levonták a mennyiségből, mondván, ha majd beváltjuk, akkor abból még tudunk venni hiányzó mennyiséget. Nemzetközi disztribútor cég, szarrágása köbön. Aha, a DRS diát levonták a mennyiségből. Nem teljesen értem. Azt mondja, hogy...
3: Dolgoztam egy francia cégnél. A főnök kiszámolta, hány kocka WC papír kell egy főre naponta. Így kaptunk 2 tekercs WC papírt egy hónapra.
2: Ó,
1: mármint a munkahelyre be.
3: Igen.
1: Aha, hogy ne legyen túlfogyasztás.
3: Ő kiszámolta, hogy napi 2 kocka, kis pisi, kis kaki, ez annyi, 2 tekercs.
1: Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsus.

0: áll.
1: Nálunk a kafetériát szüntették meg ugye május 31-től. A lövön a fuvarozó cég minden délben menü, majd egyszer csak azt mondta, az évi 1 millió forint, neki ezért többet kellett fizetni, nettó nyeresség 66 milliárd 300 milliós nettó árbevétel. Aha, tehát ott a déli menüt szüntették meg.
2: Magyar Nemzeti Bank leányvállalata. Irodaszolgálat rendelésről lehúzták a Radírt, mondván ceruzát még sosem rendelt.
0: Na, és,
2: és akkor tényleg.
0: Tökre igaza van. Hát most mit tudom, hogy radírozol?
2: Persze, gyereknek viszed haza.
0: Ja, most ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: A palack, igen.
0: Az milyen?
1: Tehát adnak védőitalt, hogy így áll, de vidd vissza a palackot.
0: Vizet, ami egyébként kevés, tehát a törvényi szabályozás is többet ír elő a 40 fokban fizikai munkában dolgozóknak, de, mindegy, de minden reggel azzal ment el az időt, hogy aláírsz egy izét, érted, egy átvételi elismervényt, este megint aláírod, és ha nem adtad vissza a palackot, akkor ki kellett fizetned, amit én 200 forintot a vízre.
1: Azt a mindenség.
2: Írország, csak 10-es méretű kesztyűk voltak, azt mondták, egy hét után mossuk ki, és adjuk oda a kisebb kezű kollégáknak.
1: Ezek azért nagy külföldi cégek, tehát azért ezek nem német multik, nemzetközi multik, nagy cégek, tehát itt nem is feltétlen csak a magyar spórolásról van szó. Tényleg egészen durva. A multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, az aktuálisan már megkezdett WC papír mellett csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott. Na jó, de itt az van akkor, amit te mondasz,
0: igen, hogy az ugye
1: egész egyszerűen, igen. Most már nincs a cukorhoz kávé, kezd gyanús lenni nekem, ahogy titeket hallgatnánk.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
0: Úgy, igen? Ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
0: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
2: Ablak sincs, mondom, ablak, sincs
1: nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron. Ne lásd, hogy milyen idő van meg. Ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidő pisilsz. Vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Nem mész ki.
1: Munkaidő a WC szünetben meg van engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 ezer forintról beszélünk, gyerekek. 20 ezer forintról. Igen. Azt mondja, hogy egy fogászati kellékeket gyártó cégnél vagyok Németországban, ahol a részlegünk kémia anyagokkal dolgozik javarészt. A főnökünk viszont a papírtőlőn és a gumikesztyűn is spórol. Klíma sincs, mert egyszer tönkrement, kihívta a szerelőket, nem fizetett a cégnek a javításért, azóta megint elromlott, viszont már nem tud kit hívni. És a németek, gondold el, nem?
0: Igen, hát, hogy ott azért gondolnád, hogy...
1: Más hinnéd azt, hogy más a spórolás.
2: Ugye, imádom. Mosdó felújítás után nem csinálták meg a melegvizet, mert ha hideg télen hideg a kezünk, a hidegvizet is majd melegnek érez.
0: És még meg is magyarázza, hogy az a felháborító.
2: Miért nincs melegvíz? Hát.
1: A rendőrségnél is volt olyan időszak, hogy otthonról vittük a budipapírt. Jó, gyerekek, hát azért most a rendőrség, közintézmény, kórház, hát tudjuk. Hát most nem. Hát, a kis ezzel van,
0: örüljnek, akkor... hogy lőszert nem kellett vigyél.
1: Persze, hát az, igen, a kórházi szobában csináld meg te a fertőtlenítést, ha jót akarsz egyébként, igen. Rohadna meg az összes ilyen főnök, írja valaki, igen. Azt mondja, hogy mikor a céghez kerültem, ahol most vagyok, karácsony előtt nagy hajtásban még osztottak évvégi jutalmat, következő évben már semmit, mondván nem úgy megy. A kisfőnök elszólta magát, az évi forgalmát meg 4-szereztük, ezt egyébként mi is éreztük. A küldte nekünk. Egy idényre 4 zsugor ásványvíz, de olyan van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
0: ne, hát akkor
1: maga a víz. Azt a mindenségét neki. Jó esetben.
0: Szomorú az idéja.
1: Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szalon cukrot osztogatott krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
0: A krampuszos ez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem. Semmi.
0: Hold meg.
1: Semmi. Igen. Azt a...

0: És presszóban dolgoztam, vinni kellett saját kávét, nem fér bele napi egy kávé, munkaszünet hétvégén nem volt, emelt órabér majd jutalomkor karácsonykor esetleg megkaptuk, ha nem nyúlták le a pénzt.
1: Nagy asztalos szép, kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint, hogy a megvennéd a boltba, mi?
0: Igen. Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati kultúra,
0: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. De elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
2: Igen.
0: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívták egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szervizre. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott van egy hivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szűrt vízünk, van tisztított vízünk.
0: Ákos főzze a kávét, vagy Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
1: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz. Érted? Minek?
0: Na, de ugye hideget is.
2: Ja, semmit. Hát, beteg.
0: Igen. Mi is kaptunk egy kalipó fagyit a hőségriadó miatt, alig győztük meg.
1: Asztorod, magyarországi pizzéria, Baracska. Ki kellett szednem a használt papírtölőket a szemetesből, és azzal pucolni az asztalokat, ablakokat.
0: Ne csináld. Tehát, hogy én elmegyek a pizzát, megtörlöm, bedobom a kezem.
2: Az jó, az
0: te kiveszed, és azzal még
1: áttörlöm. Hát azzal még át lehet csutakolni rendesen.
0: Abszolút. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Időjárást elmondtuk, úgyhogy jövő mindjárt 8:59, itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok! Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26

Rádió Station. A lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Különleges csalási módszerre hívták fel a figyelmünket a zalai rendőrök. Nyári táborokban fejlesztik a speciális igényű kanizsai gyerekeket. Kánikula lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Amerikai katonának adta ki magát egy nő, és csaknem 65 ezer eurót csalt ki egy férfitól. A különleges csalási módszerről a Zalavár megyei rendőrök számoltak be a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a férfi még 2024 nyarán egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, aki azt állította, hogy katona, a szerződése hamarosan lejár és Magyarországra költözik. A sértett bizalmába férkőzött, azt ígérte, hogy közös házat vásárolnak és hazánkban fekteti be a vagyonát. Csak hogy ezután különböző indokokra hivatkozva pénzt kért a férfitől, aki több bankszámlára is utalt, de személyesen sosem találkozott a nővel. A férfi végül rájött, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen. A zalai egyenruhások újra felhívták a figyelmünket arra, hogy legyünk tudatosak, ne utaljunk pénzt idegeneknek, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ha mégis csalás áldozatai leszünk, akkor azonnal hívjuk a rendőrséget. Idén is nyári táborokkal segíti a szülőket az Alapítvány az autista gyermekekért. Múlt héten az Alapítvány Kiskanizsai Közösségi Házában tartottak programokat, amelyeken 8 speciális igényű gyerek vett részt, írja a ZAOL. Délelőttönként kreatív kézműves foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok, ahol alkotás közben fejlesztették a finom motoros készségeiket, délutánonként pedig élményprogramokat szerveztek számukra, ahol a kommunikációt, az együttműködést és az önállóságukat erősítették, vagyis voltak lovagolni, emellett tartottak nekik környezetvédelmi zenés foglalkozásokat, de volt kutyás játszóház, közös fagyizás és vízibomba csata is. A következő turnust jövő héten tartják majd. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés, a gazdálkodóknak pedig számos kihívással kell szembenézniük, például a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta rádiónak Csizmalia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, tehát ezt tette tönkre. A későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Igazi nyári időben bízhatunk ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporok, zivatarok sem áztatnak minket, de a szél néhol megélénkül. 30-32 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is napos időre számíthatunk, de kisebb záporok bárhol előfordulhatnak. Pénteken újra száraz, napos időt ígérnek a meteorológusok, és aznap akár 33 fok is lehet, a szombat pedig újra kisebb esőket hozhat majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 3:09 pontosan 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. M6-os baleset miatt már csak a Martonvásári lehajtó előtt van lezárva. Most jöttem el mellette, Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez jó volt, vissza akartam feküdni, de most táncolok a konyhában, Edith küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként igen, ha már tempója van, mi örülünk neki. Mindegy, hogy 1972-es volt a dal. De hogy ha már van egy kis tempója, az már nagyon.
2: Nem
1: nagyon.
2: Lassú, nem alszol, vissza, nyertél.
1: Igen. Időjárásunk finom vegyes. Finom vegyes.
2: Vagy finom vegyes.
1: Finom vegyes. Ez jó. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: Jaj, nagyon szeretem a kameruni válogatottat. Olvassátok itt a híreket, a szenegáli válogatottat? Hogy mi történik a szenegáli válogatottal?
2: Ugye, a doki?
1: A doki. Hát gyerekek, ez óriási történik. Ezért is jó, hogy kibővítették a világbajnokságot. Bejutnak olyan csapatok, amik lehet, hogy Szenegál egyeneságon bejutott volna. De belelátsz egy kicsit a kultúrájukba, hogy hogy működik a dolog, és hát ott is van baj. Ugye egyrészt a szakácsot megvádolták Amerikában zaklatási botránnyal. Kettő, a vezetőedző az nem nagyon akar beülni a kispadra a belga vagy a norvég meccs előtt, mert mondta, hogy amíg nem adtok fizetésemet, és nem ülök be. De kiderült, hogy a szenegáli orvos, akinek ugye az lett volna a feladata, hogy szakmai segítséggel, szakmai háttérrel hát hozzányúljon a játékosokhoz, és
2: sport... Nyilván izületi sérülés, izomhúzódás, regeneráció, tehát egy olyan szakit keresünk a válogatottunk mellé, aki ebben igen. Expert, profi.
1: Tíz éve dolgozott a válogatott mellett, mint orvos, hihetetlenül profi, és bevallotta most a szövetségi kapitány, hogy hát vannak azért itt hibák, így az orvosi stábon belül, és hát kitért a csapat szakácsát érintő zaklatási botrányra is, illetve a menesztett szövetségi kapitányról is ejtett néhány szót, és kiderült, hogy a csapat orvosa nem rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel, amely szükséges lett volna ahhoz, hogy a sportolók mellett dolgozzon, és megbízom benne. Elvileg neki van valamilyen nőgyógyász képzettsége, vagy végzettsége, de a játékosok se nagyon bíztak meg benne, ezért az elmúlt 10 évet az úgy töltötte a csapat mellett, hogy se képesítése nem volt, se a játékosok nem bíztak meg benne. Ő nőgyógyászként dolgozott a csoport mellett 10 éve.
4: 10 éve
1: vezette a válogatottat.
4: Senkinek sem volt gyanús, hogy egy vizsgálat alkalmával azt mondta, az volt az első dolog, hogy tegye fel a lábait a kengyelbe.
1: Csodálkozunk, azért nem ment neki. Egyébként még így is jó helyen mentek, meg ugye majdnem tovább is jutottak, tehát a legjobb 8 közében nem jutottak be, de hogy vezettek, tehát a meccs nem volt rossz. De hát mondták, hogy nem elégedettek az orvosi munkával, és elkezdtek arra gyanakodni, hogy a játékosok miért nem mennek a dokihoz. Tehát, hogy miért nem hozzáfordulnak, mindenki máshol próbált orvosi segítséget szerezni, és kiderült, hogy nem nagyon bíznak benne, mert a játékosok tudták, hogy nincs orvosi végzettsége arra, amit ő csinál.
2: Ezért hát sem mentek
1: ezért át. Nagyon most nem mentek el.
2: És legalább az asszonyt elvihetted, ha terhes
1: vagy. Ez egy jó kérdés.
2: Doki, értem, hogy az úzódás nem tud mit kezdeni, de igen. Hogy...
1: Doki, hozzám ne nyúljon, de itt van a feleségem, 3 hónapos terhes, hogy útra, akkor tegyünk már föl rá.
4: Viszont úgy megtanította a lámázókat is, hogy senki más.
1: Igen.
4: Lehet, hogy azért nem jártak hozzá, mert hogy elvégezte a vizsgálatokat.
1: Csak
4: más bejárásban.
1: Igen. Dr. Abu Dalhamer Fedőjének hívják, és hát egy újságíró kezdte el firtatni a hátterét, és a szövetségi kapitány is elmondta, hogy igen, hát ők ezzel csak később szembesültek. De az van, hogy igen, a csapatorvosa nem rendelkezett szakmai háttérrel, úgyhogy a csapat mellett dolgozhasson. Aztán szóba jött a szakács, aki viszont zaklatott valakit Amerikában. De a brigád a csapat körül azért az hogy meglehetősen erős.
2: Fölteszed a kérdést magadnak, hogy hogy vették föl a csávót?
1: 10 évvel ezelőtt.
2: Ugye?
1: Hát hogy nem derül ki?
2: Igen, hogy meghirdeted az állást, hogy a nemzeti válogatottat csapatorvost keres, akinek ez is ez a feladata. Jelentkezett Fedor úr, vagy Fédior úr, és nem kértek egy papírt, hogy mégis, hát orvos, de milyen orvos?
1: Meg utána hogy kezelte a játékosokat, meg hogy küldte tovább egy konzultáció után, meg milyen kezeléseket javasolt, ilyen, hogy gyógyított. Tehát mit csinált ő 10 éven keresztül úgy, hogy oké, van egy általános orvosi végzettséged, de azért a kettő az nagyon más, nem? Tehát, hogy azért az...
4: 10 éve keresi a méhnyakat. Figyelj ide, egyébként tehát a Szenegál az ENSZ szerint a legkevésbé fejlett országok közé sorolja, az átlag jövedelem 80 000 forint. Szerintem az volt 10 évvel ezelőtt, hogy kellett egy orvos, és így valahonnan így leakasztottak egyet. Így nem is nézték, csak ott volt a képesítésén, hogy doktor. Na, és akkor jó lesz.
1: És akkor mondták, hogy gyere. Igen. Közben a csapat egy kicsit kilőtte magát, kijutottak a világbajnokságra, Doki valahogy ott maradt.
4: Ő úgy ott maradt.
1: Ott maradt. Igen. Szenzációs.
2: Örüljetek neki, hogy nem egy ilyen vudu varázsló volt, tudod.
1: Az is volt egyébként.
4: Volt, tényleg.
2: Aki ezt nyomta. Volt mellettük, az is?
4: Azért, hát nem, hát ugye múltkor beszélgettünk erről, hogy volt, melyik afrikai csoportnak volt egy hivatalos vudu.
1: A Kamerunban, akinek volt egy hivatalos sámánya. Igen, aki meg, igen.
4: Aki megdelejezte a messziéket, vagy nem is tudom.
1: Az angolokat is, és folyamatosan azt mondta, hogy dolgozik valaki, sérüljön, hogy ne tudjon gólt lőni, és voltán egy angol csatár, aki 6 méterről fölé lőtte, és utána nyilatkozott ugye a vudu pap, hogy hát ez neki köszönhető, mert hogy elvégezte a megfelelő szertartást.
4: Szívesen.
1: Úgyhogy azért ezek ilyen szerethető sztorik, nincs ezzel baj, én ezeket nagyon kedvelem. Jó. Az, hogy nem tűnt föl, az egy jó kérdés, hogy nem vették észre.
4: Szerintem észrevették ezt, csak tudod, nem tudtak a helyébe jobbat állítani. Nem
2: nincs lehet. Az egész országban egy orvos, aki odaállna.
4: Hát, vagy nincsen annyi pénz,
2: hogy volt még egy urológus, de ugye az se kell, bár az legalább férfias.
4: A norvég csapatok visszatérését láttátok?
1: A norvég csapatok, amikor hazaért.
4: Hazaért.
1: Hát ők legalább hazaértek, mert hogy a brazilok meg nem szálltak föl a gépre, és mindenki elmen nyaralni. Imádom ezeket a történeteket.
2: De most mit csinálj? Kiestél már ott a vége, eddig toltad, nyomtad,
4: persze,
2: csináltad a dolgodat, hát neked is jár egy kis szabadság.
4: Levazult.
1: Igen, kimentek egy csomóan a brazil gépet fogadni, ugye nyilván nem zártak túl jól, de mégiscsak azért egy nagyobb tömeg kivonult, hogy fogadja a brazil gépet. Egy játékos szállt le a gépről. Ő megérkezett, 22-en vannak a keretben, hogy ki tudja hányan. Elmentek nyaralni, Neymar azonnal elment a VSOP-ra, a pókervilágbajnokságra. Egy csomóan vakációzni maradtak, illetve ott maradtak Amerikában, mert nagyon élvezték a szupermodellek társaságát, és leszállt egy darab játékos, azért az elég erős, és ott állt kint itt 15 ezer ember, hogy azért valahogy várja a brazil válogatottat. Na most ehhez képest viszont a halandék,
2: hogy őket nagyon várták. Hát válukon viszi az ország, én láttam egy képet a várakozó tömegről, figyelj, hát utca hossz.

0: ezt az üveget, mert hogy jól néz ki a mosómedő, megtartja a dzsines üveget.
1: Nem tudom, a hír szerint üresen, tehát üres volt a dzsines üveg, ezért is engedték föl neki a gépre, tehát tök üresen hozta, a reptéren vette állítólag ezt a vacakot.
2: Zseniális. Megvan, 2025 végén volt egy hír, szerintem lehet, hogy még beszéltünk is, egy városban egy mosómedve bemászott egy ilyen alkoholos boltba, és berúgott.
1: Benyomott.
2: Benyomott, és másnap reggel találták, megérted így.
0: Fekve a mosómedő.
2: És az egész város ráállt erre, és csinálják ezeket a mörcsöket, és ezt meg lehet venni, úgyhogy ezt vette a csávó, ezt vitte haza.
0: De egyébként ez olyan halandos, hogy leszáll egy ilyen, hogy egy kitömött mosómedve fog egy zsíres üveget, és ezt viszi haza.
1: A vadászgépek kísérték a repülőgépüket. Tehát van egy csomó felvétel, hogy ott száll a vadászgép a gépük mellett.
0: És azért az menő.
1: Nekik. Amikor
0: azért
1: leszálltak, menő. Akkor tudod, ezzel a vízsugárral fogadták őket a tűzoltók. Iszonyatos tömeg, százezret mentek ki. Óriási.
0: Azért ez milyen kemény, nagyon nem? Nagyon. De megható egyébként. Mi így fogadnánk a magyar válogatottat?
2: Ugyanez az
0: lenne?
2: Így. Igen? Emlékezz az EB-re. Álltak a villamosok. Örjöngő tömeg volt a körúton. Mindenki ünnepelt. Az autókból üvöltött a zene, letekert.
0: És ez csak egy EB volt.
2: És az egy EB
0: jó,
2: volt.
0: Jó, akkor más kérdezek. Te még megéled, hogy kijutunk világbajnokságra?
1: Meg. Te ugye amúgykor beszéltük. Mennyi? 64
2: a következő körbe.
0: 64. Tehát matematikai esélyünk már most van.
2: Igen.
1: Most már van.
0: Most már van matematikai esélyünk.
1: Most van, most
0: tehát
1: már
0: azt
1: van.
0: Mondod, hogy 4 év múlva kint vagyunk a világbajnokságon?
2: Igen. Igen.
1: Hát, ha megemelik a számot, akkor kint, tuti. Tehát akkor már
0: Az is kimegy, ahol kéz és láb nélkül születek, akkor már mindenki kim van. Mert hogy újra emelni akarnak, és még több csapatot akarnak kijutatni.
1: Igen.
0: Hát az egyetlen esélyünk, hogy egyszer 110 csapat kijut a világbajnokságra. Tehát akkor mi még látjuk őket világbajnokságon focizni. És legalább a csoportmeccs erejéig.
1: És 4 hónapon keresztül tartanak majd a felvezető meccsek, tudod.
0: Hol indulna az ünneplés? Ha tovább jutnak és úgy esnek ki, akkor mi már ünnepelve várnánk őket?
1: Persze.
0: Igen? Lenne nagy ünneplés?
1: Persze.
2: Hát ez többkörös lesz. Első körre bejutottunk, ugye? És hiába mondod el, hogy de ide már mindenki bejutott, nem baj, akkor is végre ott vagyunk. Az az első ünneplés, ha mondjuk van egy nyert mérkőzésünk az első, vagy egy döntetlen legalább, szerintem ott is ugyanez a parádé, mint az EB-nél, hogy álló villamosok örjöngő körút, és mondjuk, ha két meccset lehozunk jól,
0: akkor nagy örjöngés.
2: Akkor
0: grippenekkel kísérik majd ugyanúgy, ahogy a norvég válogatottat, milyen jól néz ki, hogy itt repülnek a vadászgépek a norvég gép mellett. Ez tényleg nagyon jó. Igen, írja valaki, abban igazán van, vagy a másik esélyünk, hogy mi rendezzük. Várjuk meg, mi kijutunk. Az olimpia talán túlzó lenne. De egy futball világbajnokságot mondjuk az osztrákokkal, a horvátokkal, velünk, meg még mondjuk két országgal, meg tudnánk csinálni. Hát egy stadionunk legalább van, kell környező országokkal. Ha viszont mi rendező ország vagyunk, akkor viszont ki tudunk jutni.
1: Akkor csináljunk egy úgy sajátot, hogy fizetni kelljen azért, hogy bekerülhess.
0: Igen,
1: tehát, hogy akkor úgy játszhatsz, úgy versenyezhetsz, hogy egy alapos, egy nagyobb pénzösszeget leteszel, én ebben látok.
0: Én nagyon, azért ezt nagyon megélnem. Itt írja valaki, hogy a norvég vadászgépek, a királyi légvédelem kísérte őket a norvég légtérben. És azért ez így nagyon menő így megérkezni.
1: És láttam egy felvételt, nagyon szépen volt vágva, hogy az irányító toronyban is állnak az emberek, ilyen norvég zászlókkal integetnek, kivonul a tűzoltóság a kifutóra, ugye, amit mondtam, hogy fújták a vizet rájuk, és leszállnak, és állnak az emberek a kordonok mögött, és őrjöngenek, és mindenki tapsol, és utána végigvonultak a városon ilyen buszokkal, és mindenki felállva.
0: Tulajdonképpen, mintha megnyerték volna. Tehát akkora dolog ez norvégi életű, hogy ideig jutott a nemzeti válogatott.
1: Nem, hogy... egész egyszerűen ők már azt is borzasztóan respektálják, hogy ideig eljutottak. Igen, tehát hogy egyáltalán az, hogy ott voltak és helytálltak tisztességgel. Tehát nem arról van szó, hogy az első körben kiestek, hanem azért ők szépen meneteltek.
0: Igen, mire a magyarok kijutnak, addigra a cigi szünet is lesz az ivószünet mellett. Olyan országok is kijutnak majd a VB-ről, hogy nem is léteznek, hát ha akkor mi is ki tudunk jutni. Azért egyszer ezt még jó lenne megélni, nem? Tehát, hogy így...
2: Ja, ugyanazt a bulit, mint az
0: ugyanazt, amit most megélnek a Feröer-szigetek, megél Curaçao, megél a Zöldfoki-szigetek, megélnek azok a kis országok, akik annyian vannak, mint Szombathely. és ott vannak a világbajnokságon, nem? 150 ezer és 200 ezer lakos országok jutottak a VB-re. Hát nekik ez mekkora élmény, hogy ott van a csapatuk a világbajnokságon.
1: Nem tudom, ki számolta ki, 1460 nap múlva újra VB, tehát most elindulhat a felkészülési időszak, ott leszünk.
0: Igen, tehát arra várva, arra már van esély. Tehát akkor azt mondta, hogy te még látsz világbajnokságon, simán. Magyar válogatottad.
2: Mondom, 4 év múlva. 4 év.

0: múlva ott leszünk.
1: Négy év múlva
2: megemelik a keretet, abban már benne vagyunk.
0: Most mélyen a szemedben nézek, és azt mondom, 10 000-re teszem.
1: Jó, ezt tudom tartani. Ezt tudom tartani, igen. Nem tudom, hol leszünk 4 év múlva, de ezt a 10 000-et tudom tartani, hogy nem leszünk ott, csak a 128 csapat jut ki a világbajnokságra, akkor igen. Tudod, kijutunk, és tényleg kikapunk valami közép ilyen karibi országtól, tudod, valamilyen lehetetlen kicsi országtól.
0: Vagy ne, kijutunk, és most fanyalgunk, és elmennének, tudod, a 8-at döntőig. Mindenki legnagyobb meglepetésére.
1: Igen. 2034-ben ugye Szaúd-Arábia egyedül rendezi a tornát. 128 mérkőzéssel egyedül bonyolítja. Felmerült egy olyan forgatókönyv, hogy a 64 csapatos formátum csak egy egyszeri ünnepi alkalom lenne a 2030-as centenáriumon, és 2034-ben már visszatérne a mostani 48 csapatoshoz. Tehát akkor elmondom neked, hogy vagy 4 év múlva kijutunk, vagy halott vagy, mire kijutunk. És majd egyszer az emlékedre elmondjuk, hogy szegény Feri...
2: Emléke, hogy bízott benne?
0: A búcsúbeszédén.
1: Szegény Feri.
2: Jegyet is vett.
1: 82 évesen halálozott, tehát a magyar válogatott még mindig nem jutott ki a világbajnokságra, tehát akkor most nekünk 4 év múlva van a lehető legnagyobb esélyünk belátható utcahosszon belül, mert utána, ha visszamegyünk a 48 csapatra, akkor az, hát mondjuk meg őszintén, jelenlegi helyzetünkben, ha ennyi pénzből így 15 év alatt nem sikerült, akkor ez most nem biztos, hogy ez most fog eljönni, ez az időszak.
0: Szegény Feri, azt még láthatta, hogy kiszáradt a Velencei tó? De azt mondja, hogy a magyarok kiussanak a
1: kérdés. Azt már nem értem meg, hogy kiutottunk. Világbajnokságon nem szereplő csapatok világbajnokságán mi ott tudnánk lenni, Krisz küldte nekünk. Igen. Azért jutottunk ki az EB-re, mert azt is kibővítették.
2: Na, igen. Akkor most jön a bővítés, ez a miénk. Meglásd, 4 év múlva.
1: Jó, ezeket jól tudjátok, igen, ezekre mi nem emlékszünk, hogy mit tudom, 16-ban voltunk, 16-20-ban, ugye talán az EB-nkin voltunk, hogy oda hogy jutottunk már ki, hát ennyire nem vagyunk fozikedvelünk, de bővítéssel jutottunk, érted? Tehát ott is volt egy ilyen, jó, na, ja, gyertek, de legalább akkor kijutottunk.
0: Én arra emlékszem, hogy a Feri éttermében voltunk, és úgy ültünk le, hogy tudod, eszünk közben, megnézzük a meccset, talán nem lesz itt semmi.
2: És mindenki ugrás
0: megint. Egyszer csak így berúgták az első gólt, és tudod, járt mindenki, nem értettük, mekkora buli volt. Jó volt, nagyon
1: igen.
0: Jó volt.
1: Igen, igen, igen. És hát egy kedvencesem, és tegnap Marokkó nem játszott jól a spanyolok ellen. De rohadék a fajta. Hát egyébként érdekes volt, kapatácsia válogatott téged. Ha még ezt így meg lehet említeni. Na jól van, jövünk mindjárt, jó, és van egy kampuszjátékunk is. Kampuszjáték. Egy nagyon bonyolult kampuszjáték, úgyhogy ha valaki menne a kampuszra, ami már egészen közel van, mert hogy jövő hét.
2: Annácska, hanyadikat szeretnéd? Ugye 11 volt tegnap előtt, majd 9-est. Vagy legyen többi? Nem, 9. 9. 9. hallgató fog nyerni.
1: 9. hallgatónak adjuk.
2: Igen.
1: Itt annak közül összeszedett, hogy 196 országban ebből 64 kijut, ha bővítenek.
2: Na.
1: Hát...
2: Hát csak befélik.
1: Abba nem kijutni. Na, az már tényleg a világ blamája. Tehát az már teljesen lehetetlen, hogy a bővítetbe se jutunk ki. Na, meglátjuk, gyerekek. 2:09, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot az Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is. Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 ezer forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 ezer forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagykanizsa, 5-ös tér 10.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
0: Ma is 17 órakor a lemez.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fogorvosok jelentkezését várja a kanizsai önkormányzat. Nem lesz áram több zalai településen, sok napsütésre és 30-32 fokra számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fogorvosokat keres Nagy Kanizsa. A város önkormányzata hirdetett pályázatot vegyes fogorvosi körzetek betöltésére. A közösségi oldalon olvasható kiírás szerint a Szent Imre utcai rendelőben kell majd dolgozniuk a szakorvosoknak, ahol a 2-es, a 3-as, a 4-es és a 8-as körzetbe tartozó betegeket kell ellátni. Ezek a körzetek ugyanis már hosszú ideje nem rendelkeznek saját orvossal. Azok pályázhatnak a pozíciókra, akiknek egyetemi végzettségük van, fogorvosi diplomával rendelkeznek és büntetlen előéletűek. A pályázathoz pedig egyebek mellett a diplomájuk másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt és az egészségügyi alkalmasságuk igazolását kell benyújtaniuk. A jelentkezéseket folyamatosan várják az önkormányzat egészségügyi alapellátási intézményében, ahová postán, személyesen vagy online is el lehet juttatni a pályázatokat. Áramszünet várható a héten több zalai településen. Malentiben, Zalabéren, Zalamerenyén és Zalaszentgróton nem lesz áram, csütörtökön és pénteken pedig Bagodon, Lentiben, Zalabéren és Zalaszentgróton szünetel a szolgáltatás, írja a ZAOL. Az áramszünet nem érinti a települések valamennyi utcáját, az EON már korábban értesítette azokat, akiknél nem lesz áram. A társaság egyébként tervezett karbantartási munkálatokat végez annak érdekében, hogy a villamos energiahálózat biztonságosan és megbízhatóan működjön a jövőben is, ezért a szolgáltatást néhány órára állítják le. Az érintett lakosoktól pedig azt kérik, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki a nagy teljesítményű elektromos készülékeiket. A szegvári öreg tölgy lett az idei év fája. A legalább 150 éves kocsányos tölgy képviseli majd Magyarországot az Európai Év Fája versenyen, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Az év fája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Napos, száraz időnk lesz ma. Estig mindenhol sokat süt majd a nap, és sehol nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk. A kicsit szeles időben ma 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 16-18 fokig hűl a levegő. Az időjósok szerint holnap újra kisebb esők zavarhatják meg a napsütést, de pénteken már napos, igazi nyári időben bízhatunk, és aznap akár 33 fokot is mutathatnak a hőmérők. Most úgy tűnik, hogy szombaton újra lehetnek záporok, vasárnap viszont napos, száraz idő várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

0: Klasszik! 9 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink.
1: Csű, hello.
0: Hello, hello.
2: Hello, hello.
0: Azt nézem, hogy van-e valami, ami azóta történt, de nem, M6-os baleset már nincs lezárva, Martonvásár, M3-as Gyöngyösnél Pest felé bolondul a világ, egy szürke Volkswagen, kérem mindenki, engedj el, én vagyok, és nagyon kell fosnom. Ja, ja, ja, értem.
1: Segítség kérdés.
0: Ülőjút befelé, Ecseri útnál nagy igazoltatás, 5 motoros rendőr van kint, figyeljetek, Árpi.
1: Az
0: küldte ezt nekünk, azt a mindességét.
1: Gyerekek, ha már igazoltatás, segítsetek már egy kicsit, ugye másféle igazoltatás, NAV ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
3: Tömnöd kell, úgyis igen. Ja.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az 5. napon jönnek ebédelni hozzánk. Tehát
3: egymás után.
1: Hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
2: A kifárasztásra mennek.
3: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet. Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy 5. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Elmondom
3: baj. Neked.
1: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
3: jó a kaja, az hozzád járnak
1: enni. Ez lehet.
3: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
2: És már ismeritek az egész tábort.
3: Várjál, de
2: visszajárnak.
3: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
2: Felmutatja
1: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
3: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolványt? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
1: Nem, mit jársz utána?
2: Hát ez egy...
1: Előveszel.
3: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
2: De attól még kifizeti.
3: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg, ki kell fizetnie.
2: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
3: És hozzá. Piáztak.
2: Piáztak, ettek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
3: Ja, ez és mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
2: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
3: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
1: jó, már most mondom.
3: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Értem én.
1: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
2: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
3: hiszet. Igen, nem foglalnak már
1: pluszt. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
3: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
2: Egészségetekre sem.
3: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
2: Egy kicsit tehát, mi is.
3: Ingyen élés, ne továbbja.
2: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
3: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Tehát igen, ezt mi finanszírozzuk.
1: Visszatérítés akkor. Érted?
2: Hát igen.
3: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
2: A pénzedet a Ferinél költ.
3: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőrizzük, ne, és nem ad számlát, nem baj, jó a kaja.
2: De végigettük már az étlapot is.
3: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor, ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott
2: az igazolványok.
3: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
2: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
3: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
2: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
3: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik, neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzájárnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
2: Nincs
3: tehát,
2: az
3: hogy
2: a
3: legjobb.
2: Nincs az a pénz, amiért elmennék Navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
2: Végzi a munkáját, na, értem.
3: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
3: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
2: Fotozzák a taxisból is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
3: Aha. Igen, igen, igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
3: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy igen, temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
3: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
3: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Ferinél kajálnál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát, jó az.
2: Nem
1: is,
2: rossz az, hallod.
3: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Ferinél.
1: Gyertek.
3: Látod, még annak se tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaja.
1: Nem és... örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
3: Legyen egy kör e-mail, az ellenőrzött étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a Navosa végén felfedte magát, írja Viktor.
2: Ne őríts! Nagyon
1: lenyomta
2: jó.
1: Az egyórás edzést.
3: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
2: És egyébként a Navosok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
3: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor megkoronázza ezt a Ferinél kajára.
2: Utána
3: elmegy még egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
2: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
3: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya, a Navos bennmaradt, amíg a nőt hátulról, hát megvizsgálta análisan egy urológus vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz vagy én. Jó, hajolj,
1: te kezdte.
3: Érted? És a csávót, meg, vagy a csajt megvizsgálta, vagy a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy navosok. Hát azért az hát, nagyon na. kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
2: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég
3: bevételt,
2: akkor azt mondta, hogy...
3: Nem buktattál elég most irány az urológia. Csinálj egy navos menüt. Jó ötlet. Tisztelt navosok, mákos guba.
2: Napi ajánlatunk,
3: csak egy sízerek navosok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takkava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
2: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy nem, hogy ne terjedjenek
3: tele. Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
2: Szeretlek, Nav.
3: Szeretlek, I love you, Nav, csak azért felrakta.
1: A csaj mesélte, várja a mesztelen jogát is.
3: A mesztelen jogára is elmentek.
1: Mesztelen jogán volt.
3: Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
2: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
3: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kell lenni.
2: Ehhez kell egy lelkület.
3: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
2: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
3: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi.
2: Na jó.
3: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Úgy de jó vagy.
3: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
3: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
3: ott kajálsz, mindent megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogat, terességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
1: Igen.
3: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
3: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
2: Navraforgó olajban
3: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy így.
2: Navancslé.
3: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
1: Igen,
3: persze,
1: igen,
3: ők fizetnek.
2: Persze.
3: Igen.
2: Fizet.
3: Igen.
1: Ja.
2: Nyugtával dicsért a Navot.
3: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a Navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
2: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: Hát de hol, az hogy jelented be?
2: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
2: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
2: címszó alatt lehet elvileg.
3: Igen, elvileg igen. Kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracs és Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
3: Pincérünk, Navracs és Tibor. Igen, navi menü. Na gyerekek, itt van közben Éva. Hello Éva, jó reggel, csáó.
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: De jó lehet, ha Navratilova szolgálni, Feri, az is nagyon jó, mert az
2: és
3: nagyon
2: szeretik. És eztek egy kis rablóhúst.
3: De jó, hamis gulyás rablóhús.
1: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
3: Nagyon jó, Éva, mondjál nekünk egy szlogent, Éva.
5: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Nagyon jó, kivel mész a kampuszra?
5: A férjemmel. Illetve a két gyerek is ott lesz, csak ők már vettek egyet maguknak.
3: Na, akkor ilyen családi mulatság lesz nektek.
5: Igen.
3: Aha. Nagyon jó, érezzétek jól magatokat. Gratulálunk, ügyesek voltatok. Mutatjuk, hogy mit nyertél pontosan.
5: Köszönöm.
6: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
2: Egy jó navokádó saláta.
3: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a Navlóban. Éva, jó mulatás nektek, puszi, köszönjük.
5: Nagyon köszönöm. Voltam. Sziasztok. Ciao.
3: Hello. Hello.
1: A kínainál pedig 100 navos tojás van.
2: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
3: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rátott hús számlakrumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten megvagyunk egyébként. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
3: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, de szeretek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
3: Menüznek. A mi pénzünkből.
1: Na jó, de hát az pár ezer forint, hát az most, na.
3: Hallod, Gyuli, még menüzgetnek itten. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Na, azaz.
3: Megérted? Kacsát, rozén.
2: A legdrágább pesgőből rendeljetek
3: meg. Persze, akkor már csapjanak oda. Igen. Na, jövünk mindjárt. Nekem 2 perc, pontosan 9:30 jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
7: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
11: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
12: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Reklámot hallottak.
18: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rákóczi is a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egy kitalált lakással csalt ki milliókat egy idős asszony, kőkereszteket újítottak fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön, ma igazi nyári időt élvezhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket, visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik, ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Egy nem létező nagykanizsai lakással csalt ki milliókat egy 83 éves nő. Vádat emelt ellene a nagykanizsai járási ügyészség. A vádirat szerint a nő még 2023-ban került be egy Letenyén lévő idős otthonba, ahol bizalmi viszonyt alakított ki egy nővel, akinek az édesanyja szintén az otthon lakója volt. A vádlott elhitette a nővel, hogy van egy kanizsai lakása, amit szívesen odaajándékozna neki. Még egy nyilatkozatot is aláírt erről, amelyben a lakás pontos címét is megjelölte. Csak hogy az ingatlan nem létezik, nagykanizsán még épül. Sincs azon a területen. Az idős asszony ezután több alkalommal is pénzt kért a nőtől azért, hogy kifizesse az átíráshoz szükséges költségeket. Összesen 5,5 millió forintot csalt ki az áldozatától, a pénzt pedig elköltötte. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól, írja az AOL. Kőkereszteket újított fel Gyenesdiáson és Balatongyörökön a Nyugat-Balaton Líder Egyesület. Gyenesdiáson a plébánia előtt álló kereszt szépült meg a segítségükkel, amely a Ráckopási család síremléke volt, és valószínűleg a Diási temetőből került ide. Az egyesület jóvoltából a Balatongyöröki templom előtti kereszt is megújult, ezt még a hívek állították 1848-ban, és a megfeszített Jézus látható rajta. A környék egyébként bővelkedik ilyen alkotásokban, a 80-as években több mint 200 keresztet, 57 szobrot és 18 fakeresztet számoltak össze, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. Igazi nyári időben bízhatunk ma. Estig Zalavár megyében sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így záporok, zivatarok sem áztatnak minket, de a szél néhol megélénkül. 30-32 fokig melegszik ma a levegő, hajnalban pedig 16-18 fok valószínű. Holnap is napos időre számíthatunk, de kisebb záporok bárhol előfordulhatnak. Pénteken újra száraz, napos időt ígérnek a meteorológusok, és aznap akár 33 fok is lehet, a szombat pedig újra kisebb esőket hozhat majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-10 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Autómosóban mostak, talán Dunaföldváron, már nem emlékszem, lovat. Megnéztük a videót, és...
1: És mossák.
0: És mossák.
2: És igen.
0: Még
2: igen.
0: Tudunk mi is...
2: és mossák.
0: Tudunk mi is újat látni, tapasztalni 15 év rádiózás után. A csávó beállította a lovat egy autómosóba, és kefével, habzó, mosószerrel, mosóporral lemosott egy 2 méteres böszme lovat. És erről Facebook élőt adott. Nem is érted, hogy mi történik.
1: Igen, de hát talán maxot
2: feljelentés
1: nem.
0: Feljelentés állatkínzás. Igen, megnéztük a videót, és csodálkoztunk. És a német Volkswagen gyárról beszéltünk, akik Lengyelországban juhokat telepítenek spórolás szempontjából, hogy nyírják a füvet, és ne kelljen emberi erőforrást alkalmazni a fűnyírókat. Mi pedig megkeressük a legspórolósabb magyar munkahelyeket.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Bevitte az autómosóba, és azt mondta, hogy már pedig így ebben a formában ez rendben van. Dunaföldvári autómosó.
1: Másfél órán keresztül
2: csutakolni. Éreztem, hogy ez az Alföld. Éreztem, hogy mi vagyunk.
0: Szenzációs. A ló néha arrébb lép, és azt látod, figyelj, szenzációs a történet, azt látod, hogy emberünk beállt a lószállítóval. Beállt a lószállítóval. Várj, egy bevonandóan hang. Ott mossa.
4: Felül tulajdonosa a videót feltöltötte a közösségi oldalára is, majd nem sokkal később mégis eltávolította.
0: A közösségi oldalára. Beállt a lószállító autóval az autómosóba, leszette a lovat az autómosóba a lószállítóról, és először mosószert tett rá, megkefélt a lovat, majd gőzborotvával tisztára mosta.
2: Na most azon arra vagyok kíváncsi, hogy nálunk négyféle program van a kis velencei mosónkban, mert nekünk is van ilyen kézi, van ugye egy ilyen előmosás áztatás, utána jön a vegyszeres mosás, jön a nagynyomású mosás, és utána van a viaszolás.
0: A viaszolás, igen.
2: Hogy azt ráenged,
0: mi a viasz?
2: Van-e
0: viasz igen.
2: Rajta a lovon?
1: Vízlepergetős.
0: Élő műsort indított erről. Lulugyi, így hívják a lovat, automosóban aktív habot nyomott a lóra, és utána
2: lecsapatta
0: és utána
2: róla.
0: Utána lecsapatta.
2: Hogy hívják a lovat?
0: Lulugyi, ez volt a lónak a neve. De nyakig áll a fehér habban a lóna. Most azért, amit a kocsira teszel, ezek azért sokszor a lágy részeket, a bőrt, azért ez egy ilyen maró hatású tudsz. Zokszó nélkül beborítja a lovat, és utána átkeféli, majd lemossa. Azért ez súlyos állatvédelmi kérdéseket vet föl. Az autómosóban ki van írva, hogy lovat nem lehet egyébként?
2: Hát nincs.
0: Valószínűleg nincs. Nincs. Igen.
5: Több szempontból vélelmes, tehát az egyik az, hogy most megnéztem, hogy mekkora nyomással megy egy ilyen, ez ilyen 100-150 bár nyomással megy egy ilyen mosó. Hát gondolj bele, hogy ez még fájdalmat is okozhat a lónak.
0: Fájhat a lónak, igen, meg a vegyszer. Ugye itt a vegyszer a nagy kérdés.
5: Fölmarja azért a szőrt,
0: igen,
5: ott
0: itt a vegyszer az nem.
5: Eccémát okoz, minden, tehát hogy ez nem normális.
0: De azt írva valaki, hogy itt amúgykor meg a gödöllői, vagy melyik mekibe ment, a nagykörösi mekibe kelt lóháton a megdrive-a.
2: Hát, hogy az
0: kerekek, hát azért mi egy lovas nép vagyunk. Mi egy abszolút lovas nép vagyunk, tehát azért tudjuk, hogy ez hogy kell. Nyilván nem szerencsés. Ilyenkor mi van? Ez börtönbüntetés? Vagy pénzbüntetés?
5: Hát nincs arra hely nem. Szerintem.
2: Mert ugye nem okozott olyan,
0: arra hely.
2: Nem okozott olyan sérülést, tehát emlékeztek, hogy hány esetről beszéltünk. A kutyaverés az utána kötötte az autónak, meg a mit tudom én, ami sokkal súlyosabb sérüléseket okozott, ott sincs
1: és
2: mindig.
1: És még azért sem.
2: Igen.
5: Mondjuk annyi, hogy ezt láttuk, hogy ezt csinálja, de most gondolj bele tényleg a nyálkahártyája, tehát szemes szája ennek az állatnak. Meg
2: remélem,
5: tehát,
2: azt nem fújta
5: nem
2: be.
5: Nem tudom, úgy azért megnézném, igen. Hogy a többi állat milyen állapotban van, és mit csinál vele.
0: Münchenben a törökök a nappali szőnyeget szokták mosni néha.
2: Az oké, okay. Tehát hát az nincs baj.
0: Én azt hiszem, hogy ezek a kézimosók, amiben beállsz néha egy autóval, én nekem koszosabban jön ki az autóm, tehát én megküzdök vele, benyomom a habot, nagyon megkefélem néha, szétsikálom a motort, kijövök.
2: És ugyanúgy.
0: És teljesen ugyanúgy vagyok.
1: Tehát, porszívozni szoktad?
0: Szerinted? Aha. Az a típus vagyok, aki kiporszívozza az autóját? Most azt találtam ki, hogy a hátsó szőnyegen találtam valami ilyen sövényszerű cuccot oda belemerevedve.
1: Egy új faj kezdett el kínőni
0: és belőle. Azon gondolkoztam, hogy van az az állapot, amikor már nem tudom, hogy ezt mi kente oda, és nem ismerem meg, hogy mi az. Csak egy ilyen krémszerű fehér cucc úgy belemerevedett a szőnyegbe, hogy nincs az a 150 bár, ami ezt leszedi.
1: Mi lehet az, hát, hogy amikor a gyerekek picik voltak, akkor nyilván ettek a gyerek ülésben, de most mit kell
5: szoda? Édesanyjától kapott sajtos roló. Édesanyja csinálta.
0: Nem, azok gondolok, hogy lehet, hogy tényleg az izzadásgátlomból kifolyt oda egy csík, hogy valami, de ez nem nagyon folyik.
1: De és hogy kerül a hátsó?
0: Ez most egy 3 centi magas, 3 centi széles, 10 centi hosszú fehér csík. Egyébként tök jól néz ki, tehát nincs vele bajom.
5: Egy új organizmus.
0: Nézd, de porszívózod az autódat?
2: Dehogyis, hát
0: nem porszívózod,
2: dehogy
0: nem?
2: Porszívózom. Na, visszatérve az autómoshoz, ugye Gajdos úr szerintem lépni fog ebben, az új felelőse ennek a témakörnek, mert beszéltünk róla, hogy betiltják ugye a kotorékvadászatot.
0: A kotorékvadászatot
2: is. Meg is jó, illetve terv volt, de most megszületett az a döntés is, úgyhogy a csávó tökös, szerintem az ilyeneket is elkapja.
0: Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, fél évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
1: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
0: Igen. Figyelj, figyelj, de milyen sporolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsus bál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: A palackot, igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály, most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befele pitty, kifele pitty, pisiné pitty.
1: Ablak sincs, mondom, ablak, hogy ez
0: sincs nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőbe pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Hát ez
0: nem igen, mész ki. Munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány víz, de olyan helyen van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
2: de,
0: maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató, egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A Krampuszos ilyen, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint hogyha megvennéd a boltba.
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs sütés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, hívjuk még gyorsan a nap hallgatóját, és Forma 1 jegyek, gyerekek, Forma 1 jegyeket kap. Azért az nagyon szép, a pénteki. Edzésre. Szabad edzés? Mi szabad edzés?
2: Szabad edzés.
0: Szóval, amíg beszélhetnénk azért Forma 1 kapcsán.
2: Simán
0: jövő lehet. Hét, holnap után. Holnapra. Hát mikor van a futam előtte egy kicsit, nem? Majd valamikor.
6: Balázsék!
2: De szép volt! De gyönyörű, de jó!
0: Hogy hívnak?
6: Geri vagyok.
0: Geri, szia Geri, hello! Hol hallgatsz minket?
6: Kamionba, Győrbe vagyok most.
0: Nagyon jól foglaltad össze a tegnapi meccset egyébként, tehát hogy teljesen jól mondtad el, hogy mi történt. Azt írtad nekünk, még korán reggel beszéltünk a meccsről, a franciák a Trianon miatt estek ki.
2: Igen, teljesen
0: összefüggéses. Megvan minden, így van. De kicsit tényleg így gondolod?
6: Valamilyen szinten nincs a pódikra náluk, igen.
2: Én azt mondom, hogy te ezt komolyan gondoltad. Igen, így van. Igen, így van.
0: Mindegy.
2: De igazad van, veled vagyok.
0: Ez a beszéd. Vesszen Trianont. Ez is van, nagyon jó. Szeretünk az SMS-eket. Nem írtál semmit, megírtad, odaírtad, aztán elküldted. Mutatjuk, hogy milyen nyereményed, jó? Figyelj!
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
0: Mész a Forma 1-re, tudsz menni jövő egy pénteken?
6: Köszi!
0: Ciao.
6: Köszi, sziasztok!
0: Megy a Forma 1-re, mi pedig akkor jövünk holnap.
2: Így van.
0: Holnap Eszterre. Ide-oda ugrálás van. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
8: Na,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek

0: Akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
2: A Praktikerben.
1: Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Utazási csomagjából ne felejts el!
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagy Kanizsa, 5-ös tér 10.
11: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
15: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
9: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Rádió 1.
16: Csak igazi mai sláger.

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Borúsan, esősen indult a reggel az ország középső részein, nyugaton és egészen keleten nem feltétlenül volt ez így, és ez a felhőzóra haladt keletre, de többször megnövekszik ma még a felhőzet az országban. Esni nem mindenhol fog, de ahol igen, ott nagyobb mennyiség is hullhat. 28-30 foknál nem lesz ma melegebb.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És nem folytam ki a zenékből. Hamarosan az infók után ez is érkezik Axentől.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: egész nap a Rádió Egyen. Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyen. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét. Szét.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

egy klubzene jön, ráadásul direkt egy olyan, ami nagyon jól szól tengerparti klubokban, mondjuk naplementében. Sam Feld következik, akinek az egyik titka, hogy a dalai szinte mindig dúdolhatóak, úgyhogy ezt akkor most ki is próbáljuk együtt, hölgyeim és uraim. Lehet hangosan énekelni, dúdolni, itt a Rádió 1-en a Hot Like Mine.

0: Q1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország bejutott a 2026-os világbajnokság döntőjébe. Magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak Franciaország felett. Az első gól a 22. percben született egy szabálytalankodás miatti 11-est követve. A második gól az 58. percben érkezett, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Hibátlan volt a spanyol védelem, a kapus Unai Simón a torna során már a 6. kapott gól nélküli meccsét könyvelhette el, és ezzel a sikerrel Spanyolország 16 év után jutott be újra a VB döntőbe. Ráadásul a veretlenségi sorozatuk immár 37 mérkőzésre nyúlik vissza, ezzel beállították Olaszország történelmi rekordját.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárol.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
8: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 20-as a forró drót, 311-111. Halló!
1: Jó napot kívánok, én a Rádió Egyes játékkal kapcsolatban szeretnék egy kis információt, hogy hogyan zajlik ez a kampuszra való jegynyerés, tehát hogy mi a játékmenete.
0: Hát az igazi Rádió Egyesek pontosan tudják, hogy zajlik nálunk egy ilyen játék. Amikor szólni fogok, akkor 10-ként kell majd hívni, de tényleg csak az igazi Rádió Egy fanokat visszük el bulizni. Tudni kell majd a Rádió Egy szlogenjét.
1: Jó, jó. Csak nem voltunk így vele tisztában, és mondom, kérdezem.
0: Hölgyeim és uraim, drága Rádió Egyesek, tessék figyelni, mert mind

0: A mai sokszor felhős, borús, néhol esős időt követve, holnap jóval naposabb időt kapunk, 33-34 fok körül alakul majd a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Nem sokára indítok majd egy játékot, amiben páros belépőt lehet majd nyerni a Campus Fesztiválra. 1-2 perc, úgyhogy tessék figyelni, és hogy a jövő héten hová juttatjuk be a hallgatókat, azt már is mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: 98-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Armin van Buuren, Scooter, vagy éppen Swish Disco a Campus Fesztivál programjában. Ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is, hol máshol, mint a Rádió 1 stage-en. Valaki ott fog velünk bulizni az egyik napon. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Miki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Miki, szia, honnan hívtál fel?
1: Debrecen.
0: És munkából?
1: Munkából, igen, éppen vezetek.
0: Aha, mi a munkád vagyok. Debrecenben?
1: Területi képviselő.
0: Fesztivál szervező. Mekkora lett volna, azt mondod. Területi képviselőként dolgozgatunk?
1: Igen, dolgozgatunk.
0: Közben megintézzük a fesztivál belépőt, mert hogy 10. lettél, Miki!
1: Yes, igen! Ó, de jó, szuper! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te ott leszel?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Hú, nagyon örülök, meglepődtem, a tegnap egész nap hívtalak benneteket, el is voltam keserezve, hogy nem sikerült, de ma elsőre összejött. Igen.
0: De jó vagy. Melyik napra mész?
1: Csütörtök.
0: Csütörtökre?
1: Gyerekkel megyünk a 10 hónapos kislányommal, és emiatt olyat választunk, ami számára is megfelelő lesz. Ezért,
0: halászidő.
1: Ha jól emlékszem, igen. Nem, rúzsamagdi, ha jól emlékszem, csütörtökön lesz.
0: Azt a mindegy, 10 hónaposan már fesztiválra megy a gyerek, kemény vagy.
1: Bizony.
0: Jól van, figyelj! Érezzétek magatokat jól, vigyétek magatokkal anyát is, én pedig ma még szórok valakinek páros belépőt, úgyhogy figyelni kell továbbra is a műsort itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Azonnal indítjuk a Daily Mixet a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint tőle.

0: 2022-től.
1: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis tett.
5: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
7: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most
11: Rádió
6: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, a most következő dalról azt hinnénk, hogy teljesen új, mert hogy 2025-ben lett virális a TikTokon és az Instagramon, de nem. Az eredeti verzió még 2007-ben jelent meg egy bizonyos Dr. Hozétól és Jeremy Carr vokájával, aztán 2010-ben Kato készítette el a Turn the Lights Off saját verzióját, ami óriásit ment akkoriban is. Debütáló Discolize című albumának egyik legismertebb dala lett, és 15 évvel később újra óriásit robbant, mégpedig John Hamm mémjének köszönhetően. A DJ szerint annyira elszabadult a dal, hogy amikor megnyitotta a TikTokot vagy az Instagramot, szinte minden második videóban a saját zenéje szólt. Mi nem videózunk, hanem hallgatunk. Ez pedig Kato, John és a Turn the Lights Off.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Taylor Swift és Travis Kelce vagy Kelsey, hát én akárkivel találkozom, aki amerikai mondjuk a TikTokon és kiejti a nevét, mindig kétféleképpen mondják, hogy Kelce vagy Kelsey, nekünk teljesen mindegy, az a lényeg, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A világszerte óriási érdeklődéssel kísért esküvőt a New York-i Madison Square Gardenben tartották, méghozzá teljes titoktartás mellett július 3-án történt ez a nagy esemény. A fényűző mégis bensőséges ceremónián közel 1000 vendég vett részt, köztük számos világsztár sportoló, valamint a család és a legközelebbi barátok. A pár a népszerű színész és humorista Adam Sandler adta össze. Az amerikaiak egy picit be is rágtak Taylor Swiftre, mégpedig azért, mert ugye az ő függetlenségi napi ünnepségük előtt egy nappal történt ez az esküvő, és még azért is, mert 40 millió dollár volt. Na, hát akkor Taylor Swift, Opelite.

Kezdődött Martin Garrix pályáján, márciusban ugyanis megérkezett a Catalina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Catalina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne a Catalina egy új album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezett volna, ha Martin Garrix nem jött ki volna azzal, hogy most 2026 második felében érkezik. Mi várjuk szeretettel. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés. Mi most még a biztonságosabb korszakból idézünk Martin Garrix, Matisse & Zlatko, Barb's Butterflies.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és a One Republic érkezik, akik nem régiben voltak, egészen konkrétan június 25-én Magyarországon, és fergeteges koncertet adtak. Hát nem először jártak nálunk, azért azt le kell szögezni. Minden dalukat ismerjük, a most következőt is. 2024 tavaszán álltak össze David Guettával, és egy I Don't Wanna Wait című dallal taroltak a slágerlistákon. Az egy igazi fesztivál himnusz lett, amely már az első megszólalásakor is ismerősen csengett a közönségnek. Ez nem véletlen, mert David Guetta és Ryan Tedder az ezredforduló egyik legnagyobb eurodance slágerét, az Ozone Dragostea Dintei című klasszikusát gondolta újra modern elektronikus köntösben. Az ikonikus dal, ami teljesen új, mai hangzást kapott, és természetesen így is átütő siker lett, úgyhogy David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez ma is sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizolt, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Louis Get Lucky.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, Kamrád szinte már hazajár Magyarországra. Legalább egyszer jön évente, de van úgy, hogy kétszer. Idén is volt már, és várjuk vissza szeretettel. Egy igazi nyári dallal érkezik, ez a Be Mine, amely már milliók fülében cseng, és nem véletlenül. Ez a dal nem csak fülbe már szó, hanem érzelmileg is eltalál, egyszerre hoz lendületet, vágyat és egy kis nyári melankóliát. A német énekes, ugye tudjuk, az I Believe és a Feel Alive című slágerekkel robbant be, és most ismét megmutatta, hogy érti a popzene lélektanát. A Be Mine egy modern szerelmi vallomás, amelyben a vágy és a bizonytalanság kéz a kézben járnak, minden korosztályt megszólít, a fiatalokat és a nosztalgiázókat is. Kamrád, Be Mine!

Rádió egy csaki igazi mai sláger megy. Lady Gaga sosem unatkozott, de 2026-ban ismét nem unatkozik, mert hogy agyon dicsért Mayhem lemezével és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolta le a világot, és aztán a koncertkörút tovább tart, újabb és újabb dátumokat kell neki bejelentenie, mert annyira népszerű, és nyilvánvalóan mi itt Európában arra várunk, hogy hozzánk is eljöjjön, tehát az európai koncertturné dátumait is bejelenthetné már. Hát közben a díjátadó szezonban is tarolta. 2026-os Grammy gálán a Mayhem lett az év egyik legnagyobb nyertese, Gaga pedig ismét hazavihette a legjobb popalbum díját. Közben zenét készített az Ördög Prádát visel 2 című filmhez, és egy cameo szerepben fel is tűnt, ahogy csak ő tud. Most pedig jöjjön az a dal, amelyért már Grammy díjat is kapott, de még mielőtt itt bárki bármiért Grammy díjat kapna, annyit mondok, találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanakkor. Én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Lady Gaga, és az Abrakadabra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és nagy pacsi azoknak, akik magukkal vitték a nyaralásukra a Rádió 1-et, például Barta István, Görögországból küldött fotót, üdvözletet minden Rádió 1-es tagnak, ahogy írta, mindenhol is ti szóltok. Mondom, kaptam fotót is, és ahogy látom, Pistieknél szuper jó az idő, zseniálisabb, mint itt. De nyugi, drága Rádió 1-esek, itt nálunk is lesz majd napsütés, napozós idő. Például holnap.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

0: break my heart.
1: A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és egy végtelenül őszinte lány BB Rexa dalát indítottam most a popiparban Amerikában. Híre ment már a karrierje elején, hogy túl őszinte, és nem csak a stúdióban, az interjúban is, úgyhogy emiatt is vakargathatta a fejét a kiadói PR csapat, kifejezetten tartottak tőle élő műsorokban. BB Rexa most nem egy interjúval jön, hál' Istennek ezért, hanem egy szuper jó dallal, ez a New Religion.

0: foci VB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Igazi futball háború várható ma a foci VB atlantai stadionjában a második elődöntőn. Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Az egyik leginkább parázs történelmi rivalizálás éled újjá. Mindkét csapat egy kimerítő, hosszabbításos negyeddöntőből érkezik. Az angolok Norvégiát győzték le, az argentinok Svájcot. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros, teljesen hármas esélyű csatát jósolnak. Mégis hajszányival, de talán az angolokat tartják a fináléba jutás favoritjának.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 után is majd, ráadásul 2 órás mixben. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma is Juhász Gergővel, és a Rádió 1 egyik lemezlovasával, nem mással ráadásul, mint Lotfi Begivel. Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát. Ray Daltonnal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

vonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
7: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
6: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
7: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Köszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: De nem sokára átadom majd valakinek, hamarosan játékot indítok majd. A hosszú távú előrejelzést nézegetve zseniális idő lesz jövő héten végig a kampusz alatt, úgyhogy nem fog elázni a Rádió egy stage, de már holnap-holnap utára is napsütést mondanak, inkább mint felhőket, 34 fok körül lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló.
0: Úgyhogy továbbra is nyári vibe, itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1. Csak igazi vagy sláger, megy a forradalmunk 20-as 311-111. Hello!
1: Üdvözlöm! Szintia vagyok, és a nyereményjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Csak akkor tudsz jelentkezni, drága Szintia, amikor indítom adásban a játékot, és az még nem történt meg.
1: Ó, jó. Akkor hívlak titeket később.
0: Hallom, nagyon kellene az a jegy.
1: Nagyon szeretném, igen.
0: Szlogent is tudod?
1: Persze, hogy tudom. Rádió 1, csak az igazi, ma is sláger megy. Csak igazi.
0: Igen. Na, akkor még egy kicsit gyakorolt, hogy aztán a játékra jó legyen, oké?
1: Jó lesz, megnyerem.
0: Hát most buktál volna. Csak a legnagyobb Rádió 1 fanok jöhetnek velünk bulizni. Lesz ott ugye Rádió 1 stage is, ott lesznek a DJ-ink. A saját hallgatóinkat akarjuk ott látni, úgyhogy hölgyeim és uraim, 10 perc múlva játszunk egyet, de tessék résen lenni, mindenki telefonálni fog.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ismét együtt bulizhatunk, mi Rádió 1-esek, július 22-26 Campus Fesztivál Debrecenben, Rádió 1 stage-el, a lemezlovasainkkal és a legbulisabb igazi mai slágerekkel, meg persze egy csomó vidám, boldog Rádió 1 hallgatóval, mert hogy aki mostantól felhív 10-ként a Forró Dróton a 20-as 311-111-en, páros belépőjegyet nyer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor most itt az idő, hogy valaki páros napi jegyet nyerjen a Campus Fesztiválra, ahol ott lesz a Rádió 1. A stage-ünkön az összes lemezlovasunk zenélni fog. Halló, halló!
1: Szia, Kitti vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Kitti drága, mit csinálsz, miközben Rádió 1-et hallgatsz?
1: Hát én most éppen dolgozom, egy könyvelőirodában dolgozom.
0: Jó munkát kívánok neked, és na, drága Kitti, szerinted hanyadikként hívtál fel?
1: Elfelhívtem, nagyon örülök.
0: Még nem mondtam ki.
1: Hát, de gondolom.
0: Hogy te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon örülök neki. Sikerült, itt is bújtam, hogy sikerüljön, és összejött.
0: Összejött, és a Rádió 1 szlogenjét is nyilván tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, jó. Hogy tudod.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen!
0: Nagyon ügyes voltál, óriási mázlista vagy.
1: Én volt, igen.
0: Melyik a napon mész ki, azt tudod már?
1: Hát szeretnék a szerdai kimenni, ha van rá lehetőség.
0: Persze, te választod, és még vihetsz is magaddal valakit.
1: De jó, ebben a legjobb.
0: Például Bája Lex is fellép azon a napon, csak mondom, és természetesen ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k, hol máshol, mint a Rádió 1 stage-en, úgyhogy feltétlenül várunk ott bulizni mindenkit, azt a hallgatót is, aki a következő jegyet megnyeri majd. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban lesz újra játék itt a

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este Spanyolország bejutott a 2026-os világbajnokság döntőjébe. Magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak Franciaország felett. Az első gól a 22. percben született egy szabálytalankodás miatti 11-est követve. A második gól az 58. percben érkezett, és ezzel el is döntötte a mérkőzést. Hibátlan volt a spanyol védelem, a kapus Unai Simón a torna során már a 6. kapott gól nélküli meccsét könyvelhette el, és ezzel a sikerrel Spanyolország 16 év után jutott be újra a VB döntőbe. Ráadásul a veretlenségi sorozatuk immár 37 mérkőzésre nyúlik vissza, ezzel beállították Olaszország történelmi rekordját.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
8: No figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszott el a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc közlekedési információk. Tamástól tudom, hogy az M1-esen Tatabányától szinte végig a fővárosig brutál lassú a haladás a terelésben, úgyhogy aki ráér, az a külső sávban haladjon, de aki gyorsabban menne valamivel, az a belsőt válassza. Bedugult az M5-ös is Budapest felé Újhartyánnál, a 37-es kilométernél, ezt Roli írta. Enditől pedig megtudtam, baleset volt az M3-ason Gödöllőnél, a 32-es pihenőnél le is terelnek mindenkit a pályáról. Ha van még hír, jöhet. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Nem sokára 5-től ma is Live Mix Summer Edition Juhász Gergővel és Lotfi Begivel.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Igazi futballháború várható ma a foci BB atlantai stadionjában a második elődöntőn. Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Az egyik leginkább parázs történelmi rivalizálás éled újjá. Mindkét csapat egy kimerítő, hosszabbításos negyeddöntőből érkezik. Az angolok Norvégiát győzték le, az argentinok Svájcot. A fogadóirodák és a szakértők elképesztően szoros, teljesen hármas esélyű csatát jósolnak. Mégis hajszányival, de talán az angolokat tartják a fináléba jutás favoritjának.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
3: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
9: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Megivel Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek. Robi írt, a baleset volt a 8-as főúton, 122-es kilométer a félút lezárva. Éva Weiberezett, M44-es, az M5-ös felé haladva a 10-es kilométernél csak egy sáv járható, itt is baleset volt. Nemrég megtudtuk, hogy az M1-esen Tatabányától szinte végig a fővárosig brutál lassú a haladás, érdemes a belső sávot választani a terelésben. Bedugult az M5-ös is Budapest felé Újhartyánnál a 37-es kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111, itt a Rádió 1-en.

0: Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió egy. Csak igazi mai slágermény.
1: Sziasztok! Jó nyelvet kívánok mindenkinek! Rádió egy, csak igazi mai slágermény.

0: Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
8: A Praktikerben.
7: Júliustól.
8: Júliustól.
7: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Délután 5 óra van és nagyon meleg. Hello mindenkinek, kezdődik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Lotfi Begi fog mixelni, méghozzá a világ jelenlegi legújabb és legmenőbb lemezjátszóin. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és egy picit, amikor betoppantam ide a stúdióba, úgy éreztem, hogy idén hamarabb jött el a Jézuska, és egy komoly szajrét tett le a fa alá, jelen esetben a stúdióba a DJ pult teljes mértékben ki van cserélve, és tényleg ez a jelenlegi DJ felszerelések koronázatlan királya. A márkáját nem mondhatom el, de aki benéz hozzánk a YouTube-on keresztül,
0: így van,
1: a stúdióban az láthatja, úgyhogy ez a top csúcs kategória, komolyan ilyenkor az ember elmorzsol egy könycseppet is.
0: Még senki nem öntötte le semmivel, még senki nem karcolta össze, még senki nem rontotta el. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első, aki ráönt valamit.
1: Én nem. Én vigyázok rá, mint a szemem fényére.
0: Nagyon vigyázni fogunk az új berendezésre természetesen, és nagyon jól fogjátok érezni magatokat a következő két órában, ez garantáljuk, indul a buli, hajrá!
1: Az órát pedig már is Hurts Wonderful Life dalával fogom indítani, még hozzá egy Purple Disco Machine remixet pörgetek nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátok mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: hírt nagyon röviden. Súlyos baleset az M3-ason, Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a 32-es kilométernél 3 kilométeres jelenleg a torlódás, és összeütközött két autó Budapesten és a Róbert Károly körúton nemrég a Váci úti felüljáró előtt az Árpád híd felé. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok SMS-ünk van, délutános műszak, majdnem 40 fok van nálam, pára az eső után, most is a 10-étekre dolgozom. Hajrá, Begi, szép délutánt, hajnalka!
1: Neked pedig kitartást a munkához, adjuk a talpalávalót, illetve a fülbevalót neked.
0: Így igaz, két teljes órán keresztül ráadásul, SMS és Viber számunk 0623111111, pörgünk tovább.
1: Maradjunk ennél az ibizai hangulatnál, egy régi dal új köntösben, nem fog kimenni a divatból, és minden évben jön belőle új verzió. Ez is egy ilyen. Érkezik Tim Deluxe és az It Just Won't Do, méghozzá Ramirez remixében itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Like Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi Mix-el két teljes órán keresztül. Sziasztok, nálam a konyhában majdnem 45 fok van, megnéztem, de a 14-től így is libabőrös vagyok, nagyon élem a mai bugit, puszi Júlcsi a pizzakészítő csaj.
1: Bugi a Begitől.
0: Begi bugi. Sziasztok, srácok, itt ülök Badacsonyban a sokadik fröccs után a parton a 33 fokban, és egész nap tiszoltok a rádióból, csapassátok neki, Begi és Geri. Tomi voltam. Tomikám, hát érezd jól magad.
1: Óvatosan, meg ugye igen. A fröccs mellé azért egy-egy tüskét azért verje a biztonság.
0: Az a tuti.
1: Ha már így süt a nap.
0: Elhatárolódom. Na, menjünk tovább. Mi mit verünk be most, Begi?
1: Mit nem vertek be tegnap este a franciák? Nem tudom, azt figyelted.
0: Láttam.
1: Láttad? És arra emlékszel, hogy néhány adással ezelőtt mit meséltem neked, hogy ha berúgják, akkor milyen dal szól
0: a
1: stadionban?
0: A Daft Punktól a Van More Time.
1: Így van. És hát nagyon vártam, hogy legalább egyszer, de legalább a tipmixem szerint kétszer kellett volna. De kijöttek úgy focizni, mintha nem ők lettek volna itt a világbajnokságon. Ők voltak eddig a legrendezettebb, legmagabiztosabb, szép focit játszó, nem álltak bevédekezni, meg volt a terv, mit, hogyan, nagyon szép gólokat lőttek, és tegnap kijöttek, és mintha nem ők lettek volna. De néztem,
0: és ez igaz?
1: Hogy ez hogy, meg mint, de ugye még egyet játszanak, tehát egy bronz mérkőzést még játszhatnak, úgyhogy megelőlegezzük nekik ezt a One More Time című dalt itt a Rádió 1 Live Mixben. Jön Daft Punk és egy vadonatúj remix, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz egész nyáron, két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, 5-től egészen este 7-ig, erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Sziasztok, üdv még mindig Bulgáriából, mi már bőven bevertük azt a sörmennyiséget, amit az előző SMS-ező, de most, hogy Begi említette, azok a tüskék is elég jól hangzanak. Csak ülünk a teraszon és titeket hallgatunk, mint az elmúlt három napban egyfolytában. Jó a műsor, Jenő, Steve, Roberta, Erik és Maja.
1: De jó, nagyon jó nyaralást kívánok nektek, és élvezzétek ki a jó időt, ha jó idő van.
0: Igen, az alkoholon azért csak óvatosan, mi is tartunk egy rövid hydration break-et.
1: Megyünk,
0: nincsen sör, szigorúan csak szűrt víz. Jó?
1: De üdítő azért csak lehet, nem?
0: Az lehet.
1: Zéróval kezdő lehet.
0: Zéró lehet. Ezt tetszik, jó? Okay. Hydration break, aztán jövök vissza.
1: Sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Station. A lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco,

0: egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Gól! Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Ez a Szabadság szigete.

0: fordulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
1: Tökéletes!
0: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
2: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2-3-4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elmúlt este hat, hello mindenkinek, pörgünk tovább, sőt, ráteszünk még egy lapáttal, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ez lesz egész nyáron, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ, ma például Lotfi Begi, szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, nézni is tudjátok a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Na hát akkor hajrá!
1: A második órát pedig már is Ed Sheerannel fogom indítani, érkezik a Cameron, méghozzá Siri remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Sony Fodera, a D.O.D. és a Think About Us itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset, kettő is van a fővárosban, az egyik a Rákóczi hídon Budáról Pestre, a másik a Nagytétényi úton a Háros utcától nem messze, és lassú haladás az M5-ösön is Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. Mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet, na most van baj, nem ittam a hidratáló szünetetekben, és igaz, vettem magamhoz folyadékot, de későn. Ez Péter írja Viberen, küldött egy képet is, hát egy karton sör és egy üveg ásványvíz van rajta. Ez 24 doboz sör.
1: De azért ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy vajon abban az üvegben ásványvíz van, vagy sem.
0: De hülye vagyok, hát biztos pálinka van benne. De jó, hogy itt vagy, Begi!
1: Ez érekbe szokták tölteni a kerítésszaggató házit, és amikor azt gondolt, hogy víz van benne, és meghúzott.
0: Akkor van baj. Szerintem ez az angol Argentina lesz Petéknél ma este.
1: Mit tippelsz egyébként?
0: Argentina-Anglia 2-1.
1: Argentina-Anglia 2-1. Rendes játékidő?
0: Rendes játékidő. Aha.
1: Én azt gondolom, hogy hosszabbítás lesz, és 11-esekkel Argentina tovább megy.
0: Oké, miben fogadunk?
1: Miben szeretnél fogadni?
0: A Campus Fesztiválon egy ásványvíz.
1: De akkor jó? Már inkább egy jó hamburger, nagyon jó kis hamburger.
0: Akkor a Campuson egy jó hamburger.
1: Egy jó hamburger.
0: Megdomáltuk. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgünk tovább.
1: A folytatásban érkezik Charles and Eddie klasszikusa Would I Lie to You, amit jó pár évvel ezelőtt David Guetta leporolt, és óriási sláger lett belőle újra, és ezúttal egy vadonat új remixet hoztam még hozzá. Bruno Bastian keze munkája dicséri ez a darab. Nagy kedvencem, bulikba is szoktam játszani, itt is elég sokat játszom, úgyhogy jön a Would I Lie to You, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órában Lotfi Begivel. Holnap a nyugati megyékben lehet egy kis frissítő nyári zápor. Érted, Begi, nyári zápor?
1: Majdnem azt mondtad, hogy hydration break, de nem, az most lesz.
0: Éva. Szóval holnap lesz egy kis nyári zápor, nyugaton amúgy marad a 34 fok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ezekkel a mixekkel sokkal finomabb a meleg szendvics és a jeges tea, üzeni Helga.
1: Jó étvágyat!
0: Na, ez már közelít a Hydration Breakhez. Megint jön egy, nagyon rövid lesz, ígérjük, úgyhogy hidratáljatok is, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk még fél óránál Begivel élőben. Így van. Jó?
1: Nem menjetek sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban. Idén újra jön a Bor Zene Zala. Július 16-a és 18-a között bulizd velünk a Kis Balatonnál. 3 napon át élő koncertek, zalai borok és igazi nyári fesztivál hangulat vár. Színpadon Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Mája Lex és a Slep, Parnogrász, valamint Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek kányavari.mytix.hu.
4: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
2: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
4: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, Nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a foodórán vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg ön is! Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100 000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25 000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagykanizsa, 5-ös tér 10.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre. Na. Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje, idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató, egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
6: A Krampuszos jel, ez az jó.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, egész nyáron két órán át mixelünk, 5-től egészen 7-ig, Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös dala volt, erre biztatnálak én is titeket, hiszen 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban Campus Festival napi jegyeket nyerhettek, két játékunk is lesz, ugye jövő héten ott vagyunk a Rádió 1 teljes DJ legénységével, a Rádió 1 stage-en, tehát Debrecenben a Campuson is tudunk majd együtt fesztiválozni. Sziasztok, nagyon jó a mix, Begi, holnap, ahogy szoktad mondani, sorsdöntő Fradi meccs lesz, úgyhogy hajrá Fradi, Lacesz és a tatai fradisták.
1: Igen, igen, igen, fontos mérkőzésünk lesz, de a játéképet nézve az idegenbeli mérkőzésünkön szerintem jó formában van a csapat, ahhoz képest, hogy az első tétmérkőzésünk volt az új edzővel, ugye vannak távozók, azt gondolom, hogy jó arcát mutatta a Fradi, és hát a hazai pályán, a hazai közönség segítségével remélhetőleg nem lesz gond holnap.
0: Én nagyon komolyan mondom, hogy nagyon várlak téged ilyen szakkommentátori vendégként, nem csak a hazai meccsekre, hanem a VB meccsekre is. Ezt most tök komolyan mondom.
1: Majd az EB-re megcsináljuk, mert most ugye már csak három meccs maradt.
0: Igen.
1: Egy
0: jó.
1: Elődöntő, egy bronz meccs, meg egy döntő.
0: Így van.
1: És úgy, a mai lesz egy nagyon fontos mérkőzés. Pont most néztem egy cikket, hogy vannak már olyan angol szurkolók, akik a világbajnoki kupát így, hát hogy is mondjam, egy picit megelőlegezve, de már rátetováltatták a vádliukra. Ezek a rosszul öregedő kommentek helyett, ezek a rosszul öregedő tetoválások.
0: Hú, de kíváncsi leszek, szóval ma este 9-től Argentina Anglia, ugye a döntőbe jutásért megyünk közben tovább, és hát Beginél is jön lassan a finálé.
1: Így van, a folytatásban érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közöse, ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Swift és az Opel Light, Lotfi Begi zárótrekje, ez volt ma a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, és hát jó pörgős a nyár, jönnek a bulik, a fesztiválok, a fellépések ezerrel.
1: Folyamatosan megyünk, a múlt héten is 6 fellépés volt, már azt tudom, melyik város vagyok, úgyhogy, de hát így szeretjük, ez erről szól a nyár, úgyhogy nagyon élvezem, és hát amire már nagyon-nagyon régóta várok, az, hogy megyünk Debrecenbe, hát jövő hét szerdától.
0: Bizonyám, Campus Fesztivál.
1: Egészen vasárnap hajnalig ott leszünk, úgyhogy pörög a nyár ezerrel.
0: Sziasztok, egy vallomás, veszélyes titeket hallgatni. Az ember először csak dúdolja a zenéket, aztán egyszer csak Campus jegyet nyer. Köszönöm a tegnapi nyereményt, Geri, és azt is, hogy ennyi jó zenével indítjátok és dobjátok fel a napokat. Mindig van miért feltekerni a hangerőt, ti vagytok a rádiózás 5 csillagos változata. Üdvözlettel Anita Debrecenből, ezek szerint ő volt az egyik tegnapi nyertes nálam a kívánság műsorban. Anita, nagyon szívesen.
1: És hát várunk téged sok szeretettel a Rádió 1 színpadnál.
0: Így
1: jövő
0: igaz.
1: Héten.
0: Pontosan, és hát játék, Campus Fesztivál napi jegyekért 2 is lesz majd a következő órában este 7 és 8 között. Begi, megérdemelten jár a taps, Begi 2 órán át mixel a World is My Radio Show-ban pénteken este.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor Gerivel, én pedig megyek, mert hogy elemzéseket kell készítenem Gerinek a ma esti meccsről.
0: Ó, de kíváncsi vagyok. Szóval én azt mondtam, hogy 2-1 sima játékidőben
1: Argentinának. Én meg azt mondom, hogy döntetlen, és 11-esekkel Argentina fog tovább menni.
0: Mekkora boomerek vagyunk, hogy egy üveg ásvány vízben fogadtunk.
1: Nem, hamburgerben.
0: Tényleg hamburgerben, de hülye. Remélem, hogy én nyerek. Oké, jön mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tip

0: Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utaz biztonságban a Kolonate biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonate.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár, grillcsirkés, nagykanizsa, Stop Shop parkoló. Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is!
12: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
13: Frissítő nyári áreső a Jolában. Ablakok és bejárati ajtók akár 100.000 forint kedvezménnyel. Beltéri ajtók akár 25.000 forint kedvezménnyel. Vízálló SPC padlók, laminált padlók 3.490 forinttól. Akár teljes körű kivitelezéssel. www.jola.hu. Nagykanizsa, 5-ös tér 10.

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Szokás szerint kétszer is játszunk még este 8-ig, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, akkor legyetek készenlétben, és hallgassatok folyamatosan minket. Halló, halló!
1: Szia, Anti vagyok. Itt vagyunk a szervizben, a kamionban javítják a klímát, várjuk, hogy kész legyen mennünk le a tengerpartra.
0: De jó!
1: Egy számot írni a kamionosoknak, ha lejátszanád részszámát, nagyon örülnénk neki.
0: Már intézem is, és hová mentek nyaralni?
1: Hát kérlek szépen, most Szlovéniába megyünk, és Kóperba.
0: És jön is a dal, amit kértél, ez Ray és a Where is my Husband itt a Rádió 1-en. Jó nyaralást, jó utat!
1: Szia!
0: És akkor induljon is az első játék, aki innentől 10-én telefonál, páros napi jegyet kap jövő hétre Debrecenbe a Campus Fesztiválra. A számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a DJ csapatunk pedig már gőzerővel készülődik, jövő héten mindannyian ott lesznek a Campus Fesztiválon Debrecenben. Ki lesz még ott, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Anita vagyok, játékra jelentkezni.
0: Hello Anita, tudod a Rádió Egy szlogent, nagyon remélem.
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Anita, óriási hírem van, te vagy a tizedik!
1: Nem mondod, úristen, köszönöm, tényleg!
0: Bizony, úgyhogy megyünk fesztiválozni, figyelj!
1: Oké. Okay.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm, el sem hiszem, nagyon boldog vagyok.
0: De örülök, hogy megint nagyon jó helyre került ez a páros napi jegy. Kivel jössz majd?
1: Hát a férjemmel.
0: Szuper, érezzétek nagyon jól magatokat,

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap főleg a nyugati ország részben lehet frissítő eső, délután 35 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Henny vagyok, most jöttem edzésről.
0: Hello Henny, milyen edzésen voltál?
2: Ilyen elektronikus spinning edzés volt.
0: Élvezted?
2: Abszolút.
0: Tök jó.
2: Kérlek, kifáradt.
0: Milyen dalt szeretnél?
2: Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, jó választás, ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
2: Péter, most lesz az idén 50, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Na akkor Pétert Isten éltesse, és figyelem, indítom is a következő játékot. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe, a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Vanessa vagyok, a játékos szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Vanessa, hol élsz, honnan hívsz?
1: Debrecenből.
0: Debrecen, ugye ott van minden évben a Campus Fesztivál. Milyen messze laksz a helyszíntől?
1: Körülbelül egy 5 perc sétára.
0: Nem mondod komolyan, úristen, de irigyellek. Tehát azért elmenni egy fesztiválra, úgyhogy az a lakásodtól számítva 5 perc gyalog, ez óriási.
1: Hát igen.
0: Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Na meg lesz az az oda-vissza séta, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon jó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Kivel jössz majd?
1: Barátnőmmel.
0: Odafelé akkor nagyjából 5 perc lesz a séta. Hazafelé a barátnőddel. Másfél óra. Érezzétek jól magatokat, örültem, hogy játszottunk.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Játék pedig természetesen holnap is lesz, egész nap. Ez a

0: Meg Taylor Swiftet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Éva.
0: Na Éva, kinek menjem?
1: A lányomnak, Zorkának és a barátjának, Bazsinak.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Hogy legyenek sokáig boldogok.
0: Mióta vannak együtt?
1: Ma 3 hónapja.
0: Hát akkor nagyon boldog hónapfordulót kívánok Taylor Swifttel, jön a Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, és mindannyiótoknak jó nyarat!
1: Rendben.

0: Pure Beat-tel a lemezjátszók mögött. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Szép nyárestét, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával.

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Diszkósít!
6: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
7: Hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show. Kettecskén Hanvai PG-vel és Bárány Attilával, viszont DJ Junior, aki a születésnapját ünnepli holnap, elküldte a mixét.
8: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nekem a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
7: Kezdünk ismét hozzá Joel Corey, a Galantis és Easy Bizu közösével, a Stay Longer-ral köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: igazi mai sláger, mely diszkosít rédősöd, DJ Junior nélkül, de Baránti Láv és velem Hambai PG-vel nézzük egyből a hétvégi fellépéseket. Én egyébként egy nemzetközi sportrendezvényen voltam a Városligetben, ott leszek holnap és holnap után is, szombaton és vasárnap is, egyébként az éjszakában pedig szombaton Bogácson találkozhatok velem.
1: Nekem pedig a héten 4 fellépésem lesz, pénteken először Miskolc Tapolcára megyek, ahol egy Sunset Pool Partin zenélek, onnan jövök vissza Budapestre, ahol a Kopaszigáton a Fortunás generációnak zenélek a Sunset Funkon, szombaton pedig egész este Siófokon találtok a nyár egyetlen, egyben Siófokon első Dance Ice-et bulián, ahol a vendégem a Stereo Max és Pure Beat Laci, vasárnap pedig délután 2-től a Biszensi a Béközép országos találkozón zenélek a strandon, a medence mellett a legkitartóbb követőimnek, a barátaimmal, szerintem kifulladásig.

0: szülinapos az ismerőseim közül Bajnok László, Mennyhárt Péter, Killer Péter, Krezinger Ádám, Balog Andrea, Czrenner Zsolt és Révainé Jagica Alexandra Vecsésről, Urbán István DJ Effendi és Kéri Balázs. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Mindenkit Isten éltessen, és Hugot is kérem szépen, ugye már eddig sem volt egy jósor lemezolvas, de most már nyugodtan kijelenthetjük róla, hogy szeptembertől a világ egyik legdrágább lemezolvas, ugyanis a vadonatúj fellépő gázsia 1 millió euró, a 300 000 euróról emelt egy ilyen szenzációs

0: Szerintem bármennyire is drága lett, az éjszakai szórakozók is fognak csinálni egy csomó napai rendezvényt ezáltal. A Mubuntu-nak és Google-nak köszönhetően a piac szerintem teljes mértékben át fog alakulni, szóval Isten értesse Google.
1: Pár perc múlva az emlegetett dal érkezik, de

0: már túl vagyunk, nagyon-nagyon jól sikerült, és legközelebb augusztusban érkezünk, ott viszont egy csomó olyan parti van, amiről még nem beszéltünk, szóval most egy kicsit csendben vagyunk.
1: Illetve nem erről beszélünk, hanem inkább arról, hogy a hétvégén mire lehet számítani. Én mondtam, hogy pénteken Miskolcon és Budapesten zenélek, szombaton pedig egész este Siófokon, bizonyos a B-közép országos találkozó, ráadásul lesz 2 napos, először, amióta szervez

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, több mint 20 éve csináljuk már ezt, úristen, mikor ezt így elmondom a bulikba, az emberek felüvöltenek, de tényleg talán nincs olyan ember az országban, aki nem hallotta volna legalább egyszer az elmúlt 20 év alatt ezt a műsort. A stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, DJ Junior azonban Olaszországban, Jezolóban kijelentett, hogy többet nem megy oda, mert már nagyon román.
1: Egy biztos, hogy nagyon durva tényleg az, hogy már több mint 20 éve itt vagyunk, sőt idén leszünk 21 évesek, és előtt is volt rádió műsor, amivel mind a hárman játszottunk egy másik rádióban, és hogy már generációk járnak hozzánk szórakozni, és ezért is szeretem nagyon egyébként, hogy idén nyáron borzasztó mértékű nappali rendezvényen játszok én is, és szerintem mindegyikön, mert oda megjönnek a picit idősebbek is, az ilyen 40-50 pluszosok, és ugyanakkor hozzák a gyerekeiket is, és megjönnek borzasztó nagy számban mindenhova, ilyen fürdőkre, és tényleg mindenhova, ami nappali rendezvény, szóval hajrá, ezt a vonalat erősítsük.
0: Junior azonban az igazi mai slágerek között hozott egy 90-es évekbeli dance megfejtést, ez a Day by Day DJ Junior verzióban itt a Rádió Egyen a diszkosítvá.

Rádió egy csekik, az egy mai slágermegy diszkos itt a Radio Show, DJ Junior mixére, de nélküle itt van még Várjátil és jó maga a hang, vagy PJ, és már is búcsúzunk én azzal, hogy továbbra is köszönöm mindenkinek, aki követi valamit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hallgatok nálatok a rádió, egy szól is benne a Word is Mine Radio Show 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mind a ketten ott lesznek természetesen jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben. Legyetek ott ti is, bulizzatok velünk a rádió egy stage-en. Napi jegyeket természetesen nyerhettek majd holnap is adásban, és jön közben egy Fateless feldolgozás.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Fateless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki. Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a rádióban.
2: At the turntables now, Yamina. Yamina. World is Mine Radio.

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: és Cashmere mennyire fantasztikusak együtt, ez volt tőlük a Pretender a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Jamina a lemezjátszóknál, címimpal a Dracula, egy vadonatúj zene a Medúzától, egy különlegesség Bob Sinclairtől, ezek mind-mind várnak rátok este 10 után.
1: Maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: napi jegyet.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, ígérem, tökéletes lesz nálunk a zenei kínálat továbbra is. Óriási dance slágerek és extravagáns remixek is jönnek. Hello, Jami!
1: Szia, Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry for You-val fogunk kezdeni, tehát Jamina és Juhász Geri a World is My Radio Show-ban itt rá.

0: Kylie Minogue híres klasszikusa, a Can't Get You Out of My Head villant meg ebben a fantasztikus hype-aton zenében. Ez volt tehát az Out My Head a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, megnézhetitek ám őt élőben jövő héten Debrecenben is, a Campus Fesztiválon, ott is lesz Rádió 1 Stage, várunk titeket minden este, napi jegyeket pedig természetesen egész héten nyerhettek tőlünk adásban. Na Jami, nézzük, hogy mi jön most.
1: A legújabb közös dalom Tolvaj Renivel, ez pedig a Field of Fire-ra maradt ki a mai szedből. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: vasárnap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: Óvodi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Istennek szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Isteni zenék jönnek nála is. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! Két nagy európai producer találkozása érkezik, akik pontosan tudják, hogyan kell sláger hangulatot csinálni. Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM című track. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, Algoritmán Rádió Show-ban.

0: égett a legelső közös dala, reméljük, hogy nem az utolsó. Ez volt a Save Me Tonight szerda este a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött, és most egy kicsit utazunk vissza a múltba.
1: Most egy igazi Feel Good House átdolgozás következik. A track különlegessége, hogy a legendás Mary J. Blige 2001-es slágerének, a Family Affair-nek az ikonikus vokáját használja fel egy modern funky house környezetben a dal. Nosztalgikus ének és a fresh house alapok tökéletesen kiegészítik egymást. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus remix lett. Ez egy tökéletes példa arra, hogyan lehet a klasszikus R&B slágert új köntösbe pakolni és életre kelteni. A dal nem más, mint Sugar Hill és a Meat című track Angelo Ferrari remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Radio Show-ban.

0: David Guetta és Hugh Girl, ez volt tőlük a Shine. Menj, mire jó ez a dal! A Word is Mine Radio Show-t halljátok a Rádió Egyen, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Mivel megyünk tovább?
1: Hát a mai mixben maradunk az R&B, illetve a pop dalok átdolgozásában. Most egy igazi világsláger következik méghozzá egy friss klub verzióban. Jennifer Lopez 2011-ben megjelent On The Floor című dala érkezik, és hát a dallammenet ismerős lehet, hiszen a legendás Lombada dallamát dolgozza fel, amely eredetileg a Kauma együttes slágeréből vált világhírűvé. Most azonban egy vadonatúj klub verzióban hoztam el nektek, szóval szeretted az R&B feldolgozásokat, tekert fel a hangerőt, érkezik az On The Floor, méghozzá Chris

Maradunk ki a magyar DJ producerek újdonságaiból, ezúttal egy original tracket hoztam, ami igazán különlegesre sikeredett, ugyanis egy ilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen gyerek ricsa ének van a dalban, nem tudom pontosan kihallani, hogy ez mit akar takarni, de kimondottan tetszik ez a kontraszt, hogy a gyerek ének és erősebb tech groove találkozik, szerintem zseniális darab lett, ez nem más, mint Gegétől a Kids, már is mutatom, ezzel megyünk tovább.

0: Ezek a fellépések ezúttal Kunfehérton leszek megtalálható a csütörtökön, pénteken Szigetváron kezdek, onnan érkezem Balatonlelére és végül Budapestre, szombaton pedig Mezőkövesden és Siófokon találkozunk.
1: De szép menet lesz, jó bulikat kívánok neked, nektek pedig drága Rádió 1 hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A fesztivál szezon kellős közepén is. Jövő héten jön a Campus Fesztivál július 22-től, és a nemzetközi sztárok mellett a Rádió 1-es DJ-k is fellépnek majd, tehát természetesen a Rádió 1 stage-en. Kollár, Nyuvi, Kuki, Jamina, Regálili, Lotfibegi, Metzker, Viktória és Jauri is, de az események kapcsolatos infók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hát most Metzker Viktóriát hozom a folytatásban, a Nagy Bogival és Miss Muddal közös Édenszól már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek. Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennünk a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendzsit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió E, csak igazi mai sláger, mert jó kis Deep House remixben szól már is Nagy Bogi, Dash és a Jól leszek újra, Metzger Vikinek köszönhetően, aki fellép jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben, és a fesztiválra a héten napközben páros belépőket lehet nyerni, többek közt Balázséknál, aztán Atisnál és Juhász Gergőnél is este. Na de hogy kik lépnek fel a Rádió E stage-en? Kollár, Nyúvi, Kuki, Jamina, Regál, Lili, Lotfi, Begi,

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Joel Corey, Galantis és a Stay a Little Longer, ezt hozom már is. A tavalyi év egyik legmeghatározó fesztivál pillanata Joel Corey-nak az Ultra Miami nagyszínpados fellépés volt. A két fő stílus, amivel azonosítják a Piano House és a Tech House. A Piano House lelke, hogy a neve is sugallja, a ritmikus zongora játék, amely általában euforikus felemelő hangulatot áraszt. Gyakran női vokállal, easy bizu hangjával ez a Stay a Little Longer.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Svéd pop, Zara Larsson után pedig amerikai pop rock, kicsit country beütéssel Taylor Swift, aki érdekes tény, annak idején, amikor Calvin Harris és Rihanna dalát a This Is What She Came For, tehát megírta titokban, akkor egy olyan álnevet használt, ami egy svéd férfi álneve volt, aztán persze később kiderült, hogy Taylor Swift áll emögött a dal mögött is, hát meg ugye a saját dalait is ő írja. Opelite, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.